Gondolom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar szép hajnalt. Augusztus 18-a, kedd van, induljon jól a napod. A naptárban ma nagyon szép nevek sorakoznak. Sok-sok szeretettel köszöntjük az Ilonákat, az Ilmákat, a Lenkéket és a Heléneket, és természetesen nagyon boldog születésnapot kívánunk, ha esetleg ma fújod el a gyertyákat a tortádon. Na nézzünk bele gyorsan a történelem könyvekbe is. Pontosan 100 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre éppen itt Budapesten rendezték meg a legelső úszó Európa bajnokságot. 158 éve ezen a napon fedezte fel Pierre Janssen a héliumot, 246 éve pedig magyar és cseh királyként trónra lépett II. József, a híres kalapos király. Ébredezzünk, nyújtozzunk együtt, én pedig hozom neked a legjobb hazai zenéket a folytatásban is. Itt van a Richman Orchestra és az Idő elmúlt.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon jó hírem van, végre fellélegezhetünk, búcsút mondhatunk a kánikulának legalábbis egy kis időre. Ma reggel északkeleten és keleten még érdemes bekészíteni az esernyőt, a záporok, zivatarok miatt, de napközben már aztán kisüt a nap, és legfeljebb csak elszórtan találkozhatunk egy-egy futó záporral. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, így aztán alaposan kiszellőzteti az országot. Hajnalban végre igazi, kellemes 11-19 fokos felfrissülés vár ránk. Délután aztán egy kifejezetten élhető 22 és 28 fok közötti hőmérséklettel élvezhetjük a keddet. Nyisd ki az ablakokat és engedd be a friss levegőt. Én pedig hozom neked a jó hazai zenéket itt a Petőfin. Pejcsik Pannával folytatjuk, ez a Pulyki a plasztik zsákból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenékkel a fedélzeten visszük tovább a két hajnalunkat. Augusztus 18-a van, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és hogy miket hallhatsz a következő percekben? Hát például majd a Pink Dragon csapatát, Szirtes Dávidot, vagy éppen most Kárment, Torres Danival. Ez a Féligárba.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar koporsóba feküdni egy busz közepén, ráadásul 5 zacskó nasival. Nem, ez nem egy rémálom, hanem a This Must Be Love csapatának videoklipje. Elkészült a képi anyag a Gárdonyi tér című dalukhoz, ami a Minden Random albumukról való. A címadó számra biztosan sokan emlékeztek még. Ez a dal 2026 színpadán debütált. A Jakus Dániel rendezte videó egy korszak elgyászolásáról szól, némi groteszk humorral fűszerezve. A forgatás legbizarabb jelenet az ominózus koporsós rész volt. Szeli, a zenekar énekesnője, eleinte nyilván hallani sem akart erről az egészről, de amikor Kornél bepattant a koporsóba a kedvenc rágcsájával, akkor a nevetés törte meg a jeget, hogy végül mindenki bevállalta a dolgot. A nem mindennapi videót mindenképpen nézd meg, most viszont érkezzen az a bizonyos lemez címadó dal. Itt a This Must Be Love és a Minden Random, a Petőfi.

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd az élet kicsit rock and roll. Kell a tánc, meg kell a buli, hogy a fejedben oldódjon fel a ramazuri. Jött egy felhő, meg Budapest várat.

az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed.

0: a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Miskolcon az FM 102.3-on.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha szereted az igazi, lélekkel teli gitárzenét, akkor most tekerje hangerőn, mert a Prove jön a kelt hajnalunkban. A formációt eredetileg Németh Márk és Turi Krisztián hívták életre, majd Borbé Bence Regővel, Gerendás Rubennel és Horváth Alberttel kiegészülve vált teljessé a csapat. A srácok egyáltalán nem bíznak a véletlenre az albumunkat. A dalok nagy részét a frontember Márk jegyzi, de a háttérben egy elképesztően illusztris szakmai gárda, többek között Fehér Holló, Tariska Szabolcs, Szakács Gergő, Furacsé és Bánki Beni bábáskodtak társszerzőként. Erről az anyagról hozom is az első igazi nagy domás díma Prove és az Engeddel a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A kett hajnalunk folytatásában, ahogy az már megszokhattad, sok jó hazai zene és igazi különlegességek. Augusztus 18-át írunk. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Zenemi, Jazztelen, Vintage Dolls, csak pár név ebből a körből, de most még itt van Györfi Anna és Kemendi Tamás a titkaimmal.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. 2021-ben állt a Dal színpadára Balogh Eszter a most következő zenéjével, amiről azt mondja, neki a családot, a szeretetet és a kötődést jelenti. Amikor hazalátogat a szüleihez a szülőfalujába, akkor sokszor érzi úgy, hogy szívesen maradna és nem menne sehova. Eszter elég korán találkozott már a zenével gyerekként, sokszor arra ébredt, hogy a nagypapájáik a konyhában hegedültek, énekeltek. Ő előbb a zongorázás felé húzott, de aztán elég hamar kiderült, tud énekelni is. Itt van Balogh Eszter, és a Maradnék, a Petőfi.

Kevés szöveg és rengeteg hazai zene, nagy kedvencek, igazi különlegességek itt a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább a kelt hajnalunkban. 2017-ben Pál Benyámin még szólóban indult a dalban, de miután bekerült a legjobb 30 közé, hirtelen egy teljes zenekar szerveződött köré. A közös munka annyira működött, a srácokkal pedig annyira megtalálták az összhangot, hogy egy évvel később már igazi, összeért csapatként tértek vissza a műsorba. Ők a Living Room, ez pedig a Megtörtént, most a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot agyalok túl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szépen lassan ráfordulunk a kett reggelre, hajnali 5 óra után járunk el. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, Raúl, Negál és a Dreamflow csapata is segít nekünk az ébredezésben, de most még itt van Belau és Bell Doron is a Starlittel. Tarts velem, jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Biztosan hallottad már azt a mondást, hogy a legegyszerűbb ötletek a leghatékonyabbak. Nos, a kulcs nélküli autók világában ez most szó szerint egyetlen egy darab alufóliát jelent. A kényelmes keyless rendszerek nagy hátránya ugyanis, hogy a ravaszabb tolvajok úgynevezett jel továbbítással akár a lakásunkban pihenő kulcs rádiójelét is bemérhetik, így simán kinyithatják és beindíthatják az autónkat. A megoldás pedig, ha a kulcsot szorosan körbe tekerjük alufóliával, ez egyfajta házi Faraday kalitkaként blokkolja a rádiójeleket, megszüntetve a szivárgást. A szakértők persze hozzáteszik, hogy a fólia jó gyorssegély, de érdemesebb inkább egy kifejezetten erre a célra készült árnyékoló tokot vagy fémdobozt beszereznünk, és a kulcsot távol tartani a bejárati ajtótól, az ablakoktól, de legfőképpen az autótól. Tehát egy alufólia is bizony nagy segítség lehet így első körben. Menjünk tovább a hajnalunkban, egyenesen a reggel felé vezető utunkon, ezúttal Wolf Tamással, ez a Lélekkikötő. Jó reggelt! Mi van?

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadtam.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bár az észak-keleti és keleti tájakon még esővel, záporokkal indulhat a reggelünk, napközben már a napsütésé lesz majd a főszerep. Legfeljebb elszórtan találkozhatunk egy-egy futózáporral, zivatarral. Egyébként a friss hajnal után délután is csak 22 és 28 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, vagyis a kánikula most még nem tér vissza. Bánkodni viszont nem kell, a hűvösebb felfrissülés csak átmeneti. Mondom ezt azoknak, akik mondjuk hiányolják a 30 fok feletti csúcsokat. A hét folyamán visszatérnek azok a bizonyos nappali hőmérsékletek. A nyár tehát nem adja fel, folytatódik a jó idő. És mi is folytatjuk a reggel felé vezető utunkat. Ezúttal Szabi Kíz és Juhász Zoli újdonságával. Ez a Bankrablás. Jó ébredezést!

0: a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Habocki Máté kollégám érkezik a folytatásra, rajtól a Halló Magyarok, én pedig búcsúzom, és kívánok nagyon szép, mosolygós kedvet neked, ha teheted, maradj a Petőfin. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Augusztus 20-a. Egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen továbbírjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, aszfaltozás miatt lassul az M6-os forgalma. Megérkezett Lengyelországba a buszbaleset sérültjeinek első csoportja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az M6-os határ felé vezető oldalán. Aszfaltozás miatt lezárták a lehajtóágat a 163-as kilométernél a Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban. A terelő utat a 173-as kilométernél Pécsvárad-Somberekig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös út felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Hazatért Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Öt könnyebb sérültet autóval vittek haza hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, az állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél, a tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de a jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a két aktív turbina védelme. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek mellett a lángépgyár és a Klubaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. A visszavonás nem befolyásolja a már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok, és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét. A videó és minden szükséges információ megtalálható a nav.gov.hu oldalon. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik, a MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik a zivatarzónákban, viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 18-án kedden. Miközben ébredezik az ország, a magyar kedvencek várnak ránk. Természetesen mindjárt autózunk a Quimby-vel, elsőként pedig a Brains hollywoodi történet.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Augusztus 18-a van, ma ünnepelné születésnapját Keleti Éva, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar fotográfus, érdemes és kiváló művész, aki idén február óta az égi színpadokról készít képeket. Élete során a hazai színház történet kiemelkedő előadásait nagyszerű művész egyénisége különleges pillanatait örökítette meg. A mai naphoz kötődik, hogy 1945-ben a Szent Jobb ismét Budapestre került, Ausztriából érkezett vissza. Első királyunk éppen maradt jobb keze. 100 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot, és az idei viadalon is kellemes emlékekkel gazdagodhattunk úszóinknak köszönhetően, és szintén katartikus emlékeket idéz sokakban az István a király című magyar rockopera, amit 43 évvel ezelőtt a Városligeti királydomban mutattak be. Most nem a rockopera dalaival folytatjuk, minden esetre egy nagy-nagy kedvence, hiszen zenél nekünk a Heaven Street 7 csapata, a következő dal is immár 20 éves, ez a Márta, itt a Petőfi.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Persze, te sike, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: ez.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, fél hét lesz, úgyhogy jönnek a hírpercek, sporthírek, időjárás jelentés, aztán pedig megyünk tovább magyar kedvencekkel, segítik a kedd reggeli ébredést, például a Kelemen kabátban úton című dala, nem sokára itt a Petőfi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Dolgoznak az M6-os határ felé vezető oldalán. Aszfaltozás miatt lezárták a lehajtóágat a 163-as kilométernél a Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban. A terelő utat a 173-as kilométernél Pécsvárad-Somberekig jelölték ki. Ott visszafordulva lehet eljutni az 55-ös út felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
5: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínről jelentkezve elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Magyar Péter hozzá

0: gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lánggépgyár és a Klubaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hozzátette, a visszavonás nem befolyásolja már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Hazatért Lengyelországba, az M3-ason történt buszbaleset 21 sérültje. Kormányzati különgéppel szállították őket a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Öt könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették. A férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés, a parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, tégláról téglára épül az önkény, Bóka János azt írta, a Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéséről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifaáfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint a tűzifaáfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkenést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Ezzel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a szorosról. A palesztinok lakta gázai övezet demilitarizálásáról és közegészségügyi helyzetéről tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az amerikai elnök külön megbízottjával és a béketanács képviselőivel. A megbeszélésen egyetértés született arról, hogy az övezet újjáépítése csak azután kezdődhet meg, hogy a Hamas palesztin terrorszervezet amerikai ellenőrzés mellett átadja fegyvereit a Gázába vezényelt nemzetközi stabilizációs erőknek. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. A migrációért felelős minisztérium erre 4 helyszínt jelölt ki. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vörös Kereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Országos véradónapot tartanak szombaton, 20 vérrel.

0: kutatóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten, délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Bobán Márkovics, a Quimby és az Infragandi. Sötétedés után megnyílik a fénykert, magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. A fénypark augusztus 20-án, 21-én és 22-én is hajnali 1 óráig várja a látogatókat. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a és 23-a között az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkott a menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal kész díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni. Éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Ingyenes nagy koncertek lesznek a Kossuth téren, 8 helyszínen tánccsoportok mutatkoznak be, a kicsiket pedig a Galiba Gyermekfesztivál várja. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a holnap kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után a Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. A bicikli szállítás több járaton megoldott, ezekre előzetesen kerékpárjegyet kell váltani.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délelőtt leginkább az észak-keleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik a zivatarzónákban, viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros 1-0 nyert a Zalaegerszeg vendégeként. A zöldfehérek 11-est hibáztak, majd érvénytelen gólt is szereztek, ám végül az egy találat elégnek bizonyult első bajnoki győzelmük megszerzéséhez. Sikerükkel elmozdultak a tabella legvégéről, az ETE vereségével visszacsúszott az utolsó előtti helyre. A sportállamtitkárság rendelkezésére álló dokumentumok alapján további hatósági vizsgálatokat igényelnek a Fradi várossal kapcsolatos elszámolások. Kálloki Kis Attila sportállamtitkár hétfői bejegyzése alapján ugyanis a labdarúgó ZRT 2019 és 2024 között 11,2 milliárd forintot fordított 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke közleményben reagált, mint írta, elküldte azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják a kiutalt pénzek jogszerű és célnak megfelelő felhasználását. Tarcsi Róbert túl van a műtéten, ami az orvosok szerint sikeres volt. Mint ismeretes, a nyírségiek 22 éves csatárát a szombati Kisvárda elleni bajnokin egy könyöklés után le kellett cserélni. A CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja és elmozdult a szemgolyója, így meg kellett operálni. Tarcsi pályafutása során először volt kezdő az élvonalban, és akár 6 hónap kihagyás is várhat rá. Sándorházi Vivien győzelemmel mutatkozott be az Új Delhiben zajló tollaslabda világbajnokságon. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar játékos két játszmában verte a svájci Milena Schneidert, így bejutott a második fordulóba. Következő ellenfele a legjobb 32 között a 12. helyen kiemelt dél-koreai Kim Ga-eun lesz. Körösi Ágnes számára ugyanakkor az első forduló jelentette a végállomást, miután 2-0 kikapott a német színekben versenyző Yvonne Lee-től. András Csaba 10 helyet javított, így az 56. helyen áll a férfi asztali teniszezők világranglistáján. A 24 éves magyar játékos múlt héten szenzációsan szerepelt a malmöi VTT versenyen. A selejtezőből indulva a főtáblán legyőzte a 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes, német színekben induló Dan Quitt, aki 11. a világranglistán. Andrásnak végül a legjobb 32 jelentette a végállomást. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig magyar zenei kedvencekkel folytatódik ez a kedd reggel is. Az Ilonáknak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, hiszen ők ünnepelnek. Hogyha neked is van az ismerősi körben, akkor mindenképp egy kedves üzenettel köszönts fel őket a mai napon. Blaha Lúzián a testemnek, ha engedem, ezzel pedig megyünk tovább a hírek után. Itt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos gyógyszerészét.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, aszfaltozás miatt lassul az M6-os forgalma. Megérkezett Lengyelországba a busz baleset sérültjeinek első csoportja.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Árokba ajtott egy autó a 442-es úton Rákóczi falva közelében. A 11-es kilométernél a félpályát lezárták. Dolgoznak az M6-os határ felé vezető oldalán. Aszfaltozás miatt lezárták a lehajtóágat a 163-as kilométernél a Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban. A terelő utat a 173-as kilométernél Pécsvárad-Somberekig jelölték ki. Ott visszafordulva lehet eljutni az 55-ös út felé Baja irányába. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: Hazatért Lengyelországba, az M3-ason történt buszbaleset 21 sérültje. Kormányzati különgéppel szállították őket a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de 5-en még ápolásra szorulnak. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de a jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a két aktív turbina védelme. Miközben az asszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófa védelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. A következő napokban Baranya, Borsod, Borsodabolyszámplén és Békés megye néhány néhány településén, valamint Budapesten és Szegeden gyérítik a szúnyogokat. Országos víradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A víradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint Kertmoszi Színház légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik, a MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő, nagy területen megerősödik a zivatarzónákban, viharossá fokozódik a szél, napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
0: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Immár 7 óra után járunk. Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 18-án kedden. Magyar kedvencek várnak ebben az órában is. Itt lesz Rúzsa Magdi, elsőként pedig a Blaha Louisiana együttese. Kezdünk a Testemnek, ha engedem.
6: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Irodalmi Szigliget címmel összművészeti fesztivált rendeznek szombaton a Szigligeti Alkotóházban. Az egész napos fesztiválon a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme is. De a Szigligeti Alkotóházba évtizedek óta járnak írni a magyar irodalom legnagyobb alakjai, és manapság is kortárs szerzők vonulnak el, hogy csak az alkotásra figyeljenek. Nem augusztus 22-én az Alkotóház megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Irodalmi jógaóra, fotókiállítás, beszélgetések, felolvasás, irodalmi séta egyaránt a programok között, és ott lesz Kollár Klemenc László is, aki mesél az LT-s dalköltő szakirányú képzésről, amely koncertet is ad. Saját szerzeményeink keresztül mutatja meg, miként válik a megírt szöveg zenévé és előadása. Az Irodalmi Szigliget minden programja ingyenesen látogatható, kellemes időtöltést kívánok mindez. A következőkben pedig a Vadfruttik csapata vár ránk. Egy 20 éves kedvence, nekem senkim sincsen, itt a Petőfi.

0: Annál.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 7:30 mutatnak az időjelzők, hogy meghallgathatjuk a híreket, aztán pedig az Amigoddal megyünk tovább, jön a hősöd, illetve visszatérünk még a Balaton térségébe is, megvizsgáljuk, hogy mikor, merre lesz fényfestés vagy épp tűzijáték. Tarts velem!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a felhős, esős idő, erősödik a reggeli forgalom. Ismét támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba ajtott egy autó a 442-es úton Rákóczi falva közelében, a 11-es kilométernél a félpályát lezárták. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így az M3-as bevezetőjén, valamint távolabb Bag és 60 között a terelésnél, illetve az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás érte egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölt a brit haditengerészet.

0: kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hozzátette, a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Országos véradónapot tartanak szombaton, 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Augusztus 20-a alkalmából idén is több balatoni településen lesz tűzijáték, de akad olyan helyszín is, ahol fényfestéssel zárják az estét. Az államalapítás ünnepéhez a Balaton körül sok helyen egésznapos vagy többnapos rendezvények kapcsolódnak, koncertekkel, családi programokkal, ünnepi műsorokkal. A látványos esti események nem mindenhol augusztus 20-ára esnek, van, ahol már 19-én megtartják a tűzijátékot, például Badacsony és Balatonboglár településein számíthatsz este 22-23 órától mindenre. 20-án pedig Alsóörs, Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonfüred, Kenese, Lelle, Szárszó, Szemes, Világos, Csopak, Fonyót, Keszthely, Siófok, Sümeg, Szigliget, Tihany, Zalakaros és Zamárdi is többek között a helyszínek között, úgyhogy bőven lesz miből válogatni, érdemes kilátogatni a tópartra. Nálunk pedig érdemes válogatni a magyar zenei kedvencekből. Itt van a Honeybeast és Dániel fi újdonsága, Bárcsak lennék a Petőfi.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Sok-sok élmény vár a Balaton térségében, holnap még visszatérünk mindenre, de akár a Margit-szigeten is a következő órában majd ez is szóba kerül. A zenei kedvencek mellett természetesen kezdés a Balmarral, százszor mindjárt a Petőfi.
3: Most olyat, amit eddig senki sem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló?
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, több kilométeres a dugó az M3-ason. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Burkolatjeleket festenek az M3-ason Bag és Kerekharaszt között a határ felé. A 43-as és a 44-es kilométer között a külső sáv zárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Árokba ajtott egy autó a 442-es úton Rákóczi falva közelében. A 11-es kilométernél a félpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Támadás érte egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világolaj szállítmányainak mintegy ötöde haladt át. Hazatért Lengyelországba, az M3-ason történt buszbaleset 21 sérültje. Kormányzati különgéppel szállították őket a dél-kelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Öt könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándok busz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de a jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása. tartása és a két aktív turbina védelme. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek mellett a lángépgyár és a klub Aliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. A visszavonás nem befolyásolja már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Délelőtt leginkább az észak-keleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő, nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
1: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Számisztikusoknak mondom, hogy a 8 órát is elhagytuk 8-18-án. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Ez a Halló Magyarok Zakató, tovább ez a keddi reggel. Jó ébredezést, hogyha úton vagy, akkor vigyázz magadra. Kezdünk ezúttal a Valmar együttese. Szól a 100 szól.
5: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok. Augusztus 20-a közeledik, úgyhogy szemezgetünk a lehetőségekből. A Margit sziget is jó választás, hiszen egésznapos töltődést kínál a gyerekeket, az Élménysziget és a Csillagsátor színházi élményei és interaktív foglalkozásai várják. Mindeközben a Beat sziget színpadán egymást váltják a legkülönbözőbb műfajok képviselői. Fellép a Zapszalma zenekar, Déva, Random Trip, mely legendás LGT-s lágereket idéz. Ott ez a balkáni rész fúvós ritmusok mestere, a Boban Markovics Orkeszter, illetve a Quimby is a húrok közé csap. Ha pedig sétálnál egyet a hűsítő éjszakában, akkor éjjel egyik a Rózsakertben kialakított fénykert varázslatos fény pompájában teheted meg mindezt, ahogy azt már tegnap is említettem. Ha az elektronikus ütemek rajongója vagy, akkor a Műegyetem rakparton a helyed. A pesti és budai rakpartok egyébként a vizuális élmények központi helyszínei is. Reggel 9-től a Duna feletti látványos katonai és vízi légi parádé lesz. 9 órakor veszi kezdetét a modern technológiát felvonultató esti show, amely fél órán át tart, majd este 10-től ennek ismétlése tekinthető meg. Ezt követően hajnali 1 óráig a Lánchíd és a Parlament felületén kibontakozó lenyűgöző fényfestés koronázza meg az ünnepet. Úgyhogy sok-sok érdekesség, már is szemezgetünk tovább, most viszont egy kis zene, Ákos a fényben néz, itt a Petőfi.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30 van, jönnek a hírek, aztán pedig szemezgetünk tovább az augusztus 20-i lehetőségekből. Várlak vissza a Unique nagy kedvencével, a Mozaik szól, mindjárt a Petőfi.
2: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, több kilométeres a dugó az M3-ason. Ismét megtámadtak egy hajót a Hormuzi szorosban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Torlódik a forgalom, miután burkolatjeleket festenek az M3-ason Bag és Kerékharaszt között a határ felé, a 43-as és a 44-es kilométer között a külső sáv zárása mellett dolgoznak, mögöttük már 3 kilométernél is hosszabb a sor. Korábban árokba hajtott egy autó a 442-es úton Rákóczi falva közelében, a 11-es kilométernél a félpálya zárva, aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Támadás érte egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék talált el. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. Közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Hazatért Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset 21 sérültje. Kormányzati különgéppel szállították őket a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Öt könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotok stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de a jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Havi teljesítményarányos elszámolásra tért át a kivitelező a Mohácsi Duna híd projektnél. A Duna Aszfalt ZRT abban állapodott meg a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy

0: Rádió. Időjárás.
1: Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő, nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ahogy ígértem, vissza az augusztus 20-i programokhoz, további fővárosi helyszínek is várnak. A Szabadság tér, a gasztronómia és a közösségi élmények központja lesz, ahol a Gasztrokert már kora reggel 8 órakor megnyitja kapuit. Az ünnepvallási és szakrális középpontja idén is a Szent István Bazilika előtti tér. Este 6 órakor itt veszi kezdetét a magyarság egyik legfontosabb hagyománya, a 2 órán át tartó Szent Jobb körmenet. A Várkert bazárnál a Kárpát-medence ízeié a főszerep, a Magyar Ízek utcája reggel 9-től egészen éjfélig látogatható, ma pedig a haditechnika iránt érdeklődsz, a Várostiget felé vedd az irányt, ahol betekinthetsz a katonai felszerelések, illetve járművek világába. Sok-sok érdekesség, színes programkínálat, szemezges bátran, a neten megtalálod a részleteket. Nálunk pedig a napsütést a The Beavers biztosítja a következő percekben. Sunny Shining, itt a Petőfi.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, az utakon vigyázz magadra. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, ezekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban. Hogyha netán errefelé közlekednél, akkor mindenképpen érdemes autó helyett a közösségi közlekedést választani, különösen a sűrűbben induló metrók igénybevételét javasolja a BKK. Utóbbiak egyébként augusztus 20-án hajnali 2:30-ig járnak. Vigyázz magadra és jó utat kívánunk! Most jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza magyar kedvencekkel itt a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött. Augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
3: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
4: Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Margit sziget családi programok, gyerekfoglalkozások, koncertek és látványos fényinstallációk élmény szigetévé válik. A Kossuth téren délelőtt zászlófelvonás, tisztavatás és légiparádé teszi majd ünnepivé a napot. Este pedig a Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből című audiovizuális show lesz a rakparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. Ezer éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit ZRT megbízásából.
3: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Ma is jöhetnek záporok, zivatarok, visszatér a felhős esős idő. Már 5 kilométeres a dugó az M3-ason Bag és Kerekharaszt között. Megérkezett Lengyelországba a buszbaleset sérültjeinek első csoportja.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Torlódik a forgalom, miután burkolatjeleket festenek az M3-ason Bag és Kerekharaszt között a határ felé. A 43-as és a 44-es kilométer között a külső sávzárása mellett dolgoznak. Mögöttük már 5 kilométernél is hosszabb a sor. Egy lerobbant kocsi okoz fennakadást a 22-es úton Karancságnál, az 54-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Korábban árokba hajtott egy autó a 442-es úton Rákóczi falva közelében, a 11-es kilométernél a félpálya zárva. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
11: Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 cm-t apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 cm-rel lehet magasabb a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás visszaduzzasztás és a fenéküszöb építése. Tegnap délutánig csak nem 3000 tonna kő érkezett a helyszínre. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Hazatért Lengyelországba, az M3-ason történt buszbaleset 21 sérültje. Kormányzati különgéppel szállították őket a dél-kelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki sincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Öt könnyebb sérültet autóval vittek haza hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándok busz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét. A videó és minden szükséges információ megtalálható a nav.gov.hu oldalon. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik, a MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő, nagy területen megerősödik a zivatarzónákban, viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
3: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 18-án kedden. Ha a reggeli futáson túl vagy, akkor pláne neked szól a kezdődalunk, hiszen Király Viktor vár ránk elsőként. Jön a Run!
7: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ahogy ígértem, szemezgetünk tovább az augusztus 20-ához kötődő program kínálatból az ország különböző pontjairól. Az idei debreceni virágkarnevál mától vasárnapig tart, a hagyományos augusztus 20-i karneváli felvonulás mellett pedig egész héten koncertek, gyerekprogramok, táncbemutatók, fényfestés és számos kísérő rendezvény lesz. A program sorozat egyik kiemelt része természetesen a nappali felvonulás augusztus 20-án. Több mint 1500 hazai és nemzetközi táncművész által életre keltett produkciók, szemet gyönyörködtető több százezer élő virágból készült kompozíció és a különleges zenei kíséret együtt teremtik meg azt az egyedülálló atmoszférát, amely a debreceni virágkarnevált méltán teszi az ország egyik ikonikus eseményévé. Este 8 órától éjszakai felvonulás következik, amely egészen más hangulatban mutatja meg majd a karnevált. A családokat a Galiba Gyerekfesztivál is várja, a karneváli hét estéit pedig látványos fényfestés teszi különlegessé. Mától szombatig minden este fénykompozíciók világítják meg, többek között az Aranyvikát, a Csonka templomot, a Szent István parkot, illetve a Piac utcát. A program természetesen ingyenes, és a napokban ingyenes koncertek is lesznek. Felép a 4th Street, a Follow the Flow, a Valmar, Nagybogi, illetve Kovalszkijék is, de ezentúl is számos esemény vár rád, úgyhogy itt is érdemes böngészni a kínálatot. Nálunk pedig a folytatásban következik Lengyel Johanna és az Egyenes az út, itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Helyi alkotók, művészek és közösségek kerülnek idén a középpontba a Hírös Hét Fesztiválon Kecskeméten. Augusztus 20 és 23 között sokszínű, kulturális, zenei és gyerekprogrammal várnak a városban. Fellép többek között Szabó Balázs bandája is, várostörténeti sétek, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményi bemutatója, valamint Jankovics Marcell Toldi című animációs filmjének ingyenes vetítés és kiváló időtöltésnek ígérkezik. A fesztivál keretében idén is megrendezik a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt, amelyen a környező települések kulturális és gasztronómiai bemutatói várnak, és sok minden más, a neten megtalálod a részletes programot. Szemezgess belőle, hogyha arra jársz, a folytatásban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez. Magashegyi Underground, Szeplősvál, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hagyományos ünnepi programokkal, koncertekkel, valamint különleges fényinstallációkkal is készülnek Miskolcon az államalapító Szent István király ünnepére augusztus 20-án. Zászlófelvonás, kenyérszentelés, aratókoszorú elhelyezés egyaránt a programok között. Felépnek például Paja Beájék is. A Tündöklő a fényművészete címmel szervezett programban pedig csütörtökön és pénteken is fénnyel töltik meg Miskolc belvárosát, a Városháza tér, az Erzsébet tér, a Széchenyi utca, a Hősök tere, a Dériné utca és a Dériné kert nemzetközi alkotók fényinstallációinak és vizuális alkotásainak ad otthont, úgyhogy Miskolc is jó választás az ünnepi élményekhez. A következő percekre pedig a Sterzenéje szintén jó választás, itt a Fauna a Petőfin.

0: Rádió, minden magyar.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
2: tábor tűzlángja meg sebzett fatként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyél szína szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát.
1: Ne sietesd az

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép reggelt kívánunk, mindjárt 10 óra lesz, ebben az órában pedig szó volt a debreceni virágkarneválról. Nos, idén is ellátogat határon túlra a karnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21-22-én Nagyváradon, a dél-bihari szórvány több településén és Nagy Szalontán is láthatók lesznek. További infók majd a következő órában, még a nyár 26 adása is szóba kerül, hiszen tart még a nyár, és tartanak a magyar kedvencek is itt a nyári időszakban. Sokszor volt már így, vele hello, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben

0: a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, több kilométeres a dugó a fővárosban az Árpád hídnál. Ismét megtámadtak egy hajót a Hormuzi szorosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt a fővárosban az Árpád hídon a Budára vezető oldalon. A több kilométeres sor már az M3-as bevezetőjéig ér. Baleset történt az M6-oson is, Budapest felé, Dunaföldvár mezőfalva után. A 81-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Egy lerobbant kocsi okoz fennakadást a 22-es úton Karancságnál, az 54-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani, és korábban árokba hajtott egy autó a 442-es úton Rákóczi falva közelében, a 11-es kilométernél a félpálya zárva. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölt a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szoros, valamikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világolaj szállítmányainak mintegy ötöde haladt át. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 cm-t apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 cm-rel lehet magasabb a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás vízduzzasztás, visszaduzzasztás és a fenékküszöb építése. Tegnap délutánig csak nem 3000 tonna kő érkezett a helyszínre. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Hajnali mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a hatos villamost is. A tűzijáték idején több hidat lezárnak, ezért a tárcavezető azt javasolja, hogy a résztvevők elsősorban a metrókat használják. Az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal, tette hozzá Vitézy Dávid.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő, nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok, és meg is kezdődött a mai utolsó 60 percünk, hiszen elmúlt 10 óra, 2026. augusztus 18-án kedden. Mindjárt vár ránk Molnár Tamás és Majka közös dala, visszapillantó, elsőként pedig a Well Hello-val a Sokszor volt már.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyár 26 mai adása már látható a Duna televíziós csatornáján. A vízparti konyhában Tischler Petra séf és biokertész készít frissítő nyári fogásokat, hideglevesekhez és sűsítő finomságokat. Kiderül az is, mire számíthatunk az ingatlan piacon ősszel, és milyen lehet vízilabdázni a Balaton közepén a Met Strand Vízilabda Fesztivál különleges mérkőzései. Réfülöpi módon felcsendül többek között a Dr. Bubó legendás főcímzenéje is, a Romhányi Session jó voltából és a Szakcsi Jazz Fesztivál hangulatába is belekóstolhatsz, úgyhogy színes a kínálat. Nálunk pedig a Ruby Harlem folytatja. Tüp-tüp song, egy újdonság itt a Petőfin.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az M5 kulturális csatorna kínálatában rendszeresen láthatsz ismeretterjesztő filmeket, természet és úti filmeket, mától kedd esténként pedig egy újabb gyöngyszem a kínálatban, hiszen a Zabolátlan Svájc című négy részes svájci-német természetfilm sorozat ezek ötvözetét kínálja, miközben lenyűgöző tájakra és különleges élőhelyekre kalauzol. A sorozat a természet szépségét, sérülékenységét és sokszínűségét állítja középpontba, miközben látványos felvételeken keresztül mutatja be az alpesi ország természeti kincseit. Az első epizód ma 19 órától Engadinba, az Infojó felső völgyébe vezet, itt található Európa legmagasabban fekvő hajózási útvonala, Svájc legnagyobb kőszálikecske állománya, valamint a legidősebb havasi cirbolya fenyő is, úgyhogy sok-sok különlegességet láthatsz az adásban. Csodás utazás a képernyőn tehát az M5 kulturális csatornával ma este 7-től, illetve ezen túl majd keddenként. Nálunk pedig vissza a zenei kedvencekhez, a következőkben MOVA újdonsága következik, ami számít itt a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 11 óra felé közeledünk, hamarosan majd programajánlatok és kirándulás tippek a főszerepben, aztán természetesen délután, illetve este 7-től kívánságműsor is fel, 9-től kultúrfitness, 11-től pedig a Nemzeti Dalban ma is újdonságokkal készül Fekete Laci. Mi pedig most egy korábbi kedvencet idézünk, méghozzá a Halottpénz csapatával. Szétszeretlek!

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 11 órához érkezünk, köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz. Vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Augusztus 20-a. Egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Ma is jöhetnek záporok, zivatarok, napokon belül emelkedhet a Duna vízszintje. Digitális társadalmi egyeztetés indul a közmédia megújításáról.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset történt az M6-oson Dunaföldvár mezőfalva után. Budapest felé a 81-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Egy lerobbant kocsi okoz fennakadást a 22-es úton Karancságnál, az 54-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
12: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil, a részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és Ausztria esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Átvették a tiszti hivatási jelképeit a leendő honvédtisztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tisztjelöltek az avatási szabját és a hadnagyi válszallagot kapták meg. A katonai szolgálatukat az augusztus 20-ai ünnepélyes eskütétel után kezdhetik meg. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatók eldönthetik, hogy a távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy ott hagyják és felajánlják adományként.
2: Petőfi Rádió Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A Ferencváros 1-0-ra nyert az Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának záró mérkőzésén. A győztes gólt Korbu Máriusz szerezte, aki a második félidőben 11-est hibázott. Az FTC idénybeli első sikerével feljött a 8. helyre, míg a zalaiak 11-ek. A sportállamtitkárság rendelkezésére álló dokumentumok alapján további hatósági vizsgálatokat igényelnek a Fradi várossal kapcsolatos elszámolások, mivel a labdarúgó ZRT 2019 és 2024 között több mint 11 milliárd forintot fordított 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke közleményében azt írta, hogy elküldtek Álnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárnak azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják a kiutalt pénzek jogszerű és célnak megfelelő felhasználását. A Liverpooltól érkezett Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében. A Ferencváros az Európa Liga rájátszásában csütörtökön lép pályára Törökországban, a hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, amelynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést.
2: Petőfi Rádió időjárás.
12: Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő, nagy területen megerősödik, az ivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok, lehet majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Indul az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. Közeleg a hosszú hétvége, augusztus 20-a, ami Magyarország legfontosabb nemzeti ünnepe. Egyszerre Tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt alkalom, hogy emlékezünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. Sok programmal jönnek a részletek.
2: Itt egy újabb óra.
9: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Közeleg augusztus 20-a Magyarország legfontosabb nemzeti ünnepe, és az idén sok szempontból más lesz a fővárosban, mint ami az elmúlt években megszokott volt. Magyarország történelmét innovatív látványtechnológia segítségével mesélik el, egy izgalmas, de közérthető kortárs átértelmezéssel, még átélhetővé téve közös örökségünket, és bár a megközelítés és az eszköztár modern, a cél nem a hagyományok felülírása, hanem az, hogy a technológia és a történet mesélés által megteremtsék a kapcsolódás lehetőségét közös múltunkhoz és a jövőkhöz. Az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozaton Budapest három ikonikus pontján pedig hajnalig lehet majd bulizni, például a Műegyetem rakparton, az elektronikus zenei széna hazai és nemzetközi sztárjaival, és kifejezetten erre az alkalomra épített nagy színpadon, különleges látványvilággal, színpadtervel, fénytechnikával, ledekkel készülnek. A Kossuth téren minden korosztály megmozgató diszkó lesz, diszkó tér néven válik egyetlen hatalmas táncparketté tehát a terület, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is felcsendülnek. Az esti fénysó és tűzi játék egyébként innen is jól látható lesz. A Margit sziget a hazai könnyűzene helyszíne lesz, ahol egyébként élménysziget, csillagsátor, fénykert is vár. A Szabadság téren gasztrókerttel készülnek, a Várkertben a Magyar Ízek utcája vár, a Budai várban a mesterségek ünnepe, csak hogy mint a protestáns sokadalom, a Városligetben haditechnikával lehet megismerkedni test közelből, ezen kívül nyitott parlament, ami szintén vár, és már a kora reggeli órákban, augusztus 20-án ugye tisztavatási zászló felvonás a Kossuth téren 8 és 9 óra között, ezt követően pedig vízi és légi panádé, ami a rakpartokról lehet majd jól látni, és lesz Szent Jobb körmenet is a Szent István tértől este 6 és 8 óra között, esti show pedig a rakpartokon majd 9 órától.

0: minden nap.
1: Az államalapítás és az új kenyér ünnepére Maglódi is készül, méghozzá kétnapos rendezvénysorozattal. Augusztus 19-én ünnepi műsort, kenyérszentelést és díjátadót tartanak majd a Magházban, 20-án pedig családi programok, bemutató, koncertek és tűzijáték várja. Az érkezőket a Patakparti Szabadidőparkban. Lesz sziluett, mazsorrát, néptánc, flashmob, rubik bemutató, találkozhatsz gólyalábasokkal, a fellépők táborát pedig többek között Patai Anna erősíti, de kormorán koncert is lesz. Maglódon államalapító Szent István király is az új kenyér ünnepén. Megyünk már is tovább, hiszen az ország tele lesz rendezvénnyel, meglepetésekkel. A Szódra is érdemes lesz ellátogatni, hogy pontosan mi mindennel készülnek, már is kiderül. Most pedig Lábas Viki folytatja itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: stúdióban.
1: Nákata, szép napot, jó nyarat, jó hosszú hétvégét, vagy aki ezt kitoldott, annak jó szabadságot, hogy hol és milyen programok várnak rád, az mindig ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki, részletesen hozom az aktualitásokat. Például négynapos program sorozat veszi kezdetét hamarosan Aszódon, a város központjában található Szent István téren, ahol koncertek, gyerekelőadások, városi ünnepség és utcabál is vár. 19-én este Kökény Rakoncai páros, ők kezdik a koncertet, majd Szabó Ádám harmonikás műsorával. Folytatódik az esemény, aztán augusztus 20-án délután 5 órától tartják a városi ünnepséget, melyen polgármesteri elismerő okleveleket is átadnak. Az ünnepi napot este a Magyarul Szeretjük zenekar koncert zárja. A következő két napon pedig a családi és könnyűzenei programok kerülnek előtérbe. Ott lesz például Big Newsy, a színpadi előadást nyomon követhetik a gyerekek és az anyukák, apukák is, este pedig Rúzsa Magdi a délő nagy koncertet, aztán utcabál tartanak, másnap pedig Kalap Jakab műsora már a családokat. Curtis és BSV lép színpadra, a fesztivál zárónapján pedig szintén késői szokáig tartó utcabált rendeznek majd az Aszód Fesztivál keretében. Megyünk mindjárt tovább, Sarkad, Szeged, ezek is jó állomások lehetnek, csak úgy, mint Hódmezővásárhely az elkövetkező napokban. Tarts velem is, jönnek a további program ötletek, részletek itt a Petőfi.

0: Egy kis esőt adhatna még kell a csapadék. Jegyezzük meg, ami most van, 2 nap múlva 10 fokkal több lesz ilyenkor. Mikia Gyuri mondja a legfrissebb híreket, majd Odett is velük lesz.
1: Van ez a pillanat, ami különad, de mikor rád közök, tudod, hogy nem fáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
14: Visszatér a felhős, esős idő, több kilométeres a dugó az M3-ason, napokon belül emelkedhet a Duna vízszintje.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
14: A terelés bontása miatt torlódik az M3-as forgalma, a határ felé az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös Nyugat csomópontnál a 62-es és a 70-es kilométer között. Mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért lassulás tapasztalható 1-2 kilométeres sorral. Árokba jutott egy autó a 61-es úton Kaposmérőnél, a 129-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenet a 0630-3030-380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
14: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A kormány.hu-n megjelent összegzésben közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Legalább 10 meghaltak és 8 megsebesültek egy orosz rakéta csapásban az észak-kelet-ukrajnai Harkiv megyében, közölte a helyi katonai kormányzó. Több családi ház, egy posta, egy üzlet és egy kávézó, valamint járművek is megrongálódtak. Északa Moszkvát és környékét támadta az ukrán légierő, 620 drónt indítottak az orosz főváros ellen. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. Lelőtte egyik diáktársát, kettőt pedig megsebesített, majd magával is végzett egy fiatal egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén. A támadó egy nagy tűzerejű fegyverrel kezdett lövöldözni egy tanteremben, amit egy testkamerával élőben közvetített. A tanulókat kimenekítették és felfüggesztették a tanítást. A rendőrség egyebek mellett azt vizsgálja, hogyan jutott be a fegyver az intézménybe. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései. Ezt írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Azt is hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint nettó 28 millió, Altorjai Anita pedig korábbi Duna média szolgáltató vezérigazgató pedig nettó 7,2 millió forintot kapott távozásakor.
15: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős esős idő, nagy területen megerősödik a zivatarzónákban, viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd késő este 19-25 fokra készülhetünk.
15: A hírek után
16: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
15: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. Bármerre is visz az utad az elkövetkező napokban, biztos, hogy a közelben lesz egy olyan rendezvény, ahol az államalapítás ünnepével kapcsolatban sok-sok meglepetés vár rád. Ezeket részletezem, hozom az aktualitásokat, tarts velem!
16: Itt egy újabb óra!
15: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Feltérképezem, hogy az országban milyen lehetőségek várnak feltöltődésre, kikapcsolódásra és ünneplésre. Neked csak figyelni kell. Ha esetleg valami kimarad, akkor pedig kisegíteni egy infóval 0630 30 33 180 a számunk, ide SMS-t és Viber-üzit is küldhetsz. Szegeden például az államalapítás ünnepéhez többnapos program sorozat kapcsolódik. Szerdán délután kezdődnek majd az események a Széchenyi téren, aztán a következő napokban is koncertek, táncos produkciók, gyerekprogramok és hagyományőrző események várnak. Sőt, a Széchenyi téren nem csak a színpadi műsorok kapják a helyet, borászatok, sörfőzdék, vendéglátósok, kézművesek is kitelepülnek, így tehát a programokat gasztronómiai kínálat is kiegészíti. Augusztus 20-án például délután 3-tól díszünnepséggel veszi kezdetét a hivatalos városi ünnepség, este pedig koncertek következnek. A Soulwave például majd 8-tól lép színpadra, 9-kor lesz tűzijáték a Széchenyi téren, ezt követően pedig a zenekar ráadással folytatja a műsorát 10-től, aztán jön az Útközbend utcabállal. A következő napok pedig szintén tartogatnak izgalmakat, tánciskolák is bemutatkoznak, ott lesz például Opic Barbie, de lesz fúvó zenekari találkozó is, Varga Miklós is fellép, DJ is gondoskodik majd a jó hangulatról. Szegeden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó program sorozaton a Széchenyi téren. Megyünk már is tovább, sok program vár még rá, tarts velem, és jönnek a részletek.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint minden hétköznap, ilyenkor 11 és 1 óra között aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rád. Szent István napok, borfesztivál, például Hódmezővásárhelyen a Kossuth téren, ami az egyik legjelentősebb kulturális és gasztro esemény ilyenkor minden évben augusztus 20 környékén. Az ünnepség a város történelmi múltját és borászati hagyományait ötvözi, gazdag program kínálattal várva a helyi lakosokat és odalátogatókat. A rendezvény kulturális programjai nagyon széles spektrumot ölelnek fel, hogy minden korosztály számára vonzóak legyenek. Például ott lesz a Katica együttes, a Simple the Best, vagyis egy Tina Turner emlékkoncert, Király Lindával, Kós Rékával, Szirota Jenniferrel, Szabó Andrással és az Abrakazabra zenekarral, és mivel több helyszínen is, vagyis a nagy színpadon és a kis színpadon is zajlanak az események, így érdemes felkeresni, hogy hol és milyen lehetőségek várnak rád. Augusztus 20-án például a Szent István téren kenyérszentelés és szentmisa lesz, míg a kis színpadon a Crystal Dance Club kezdi a mulatságot, aztán a Magyar Honvédség 30. Kinizsi Pál gyalogdandár helyőségi zenekar koncertje fokozza a hangulatot, ott lesz a Molnár Dixielandben és Benedek Lili, valamint DJ gondoskodnak majd az esti jó hangulatról. A nagy színpadon pedig Geszti Péter, Monori András, Tasnádi István 1001 éjszaka musical bemutatója lesz látható. A pódium színpadon is lesznek események, csak úgy, mint augusztus 21-én. Ott Bruti lép majd színpadra. Lesz pódiumbeszélgetés is a nagy színpadon, felépnek a Neoton Família sztárjai, lesz Szájfel Szabadmadár koncertshow is, illetve pódiumbeszélgetés. A nagy színpadon pedig utolsón a Ferenci György és az első pesti raszkák, valamint Molnár Ferenc Karamell gondoskodik a jó hangulatról Hódmezővásárhelyen, tehát a Szent István napok borfesztivál keretében. Sok-sok program már még az országban, tarts velem, és itt a Petőfi mindenre fény derül. 0-30-30-30-380, ez pedig az SMS és Viber számunk, ha esetleg te is szeretnél valamit a hallgatókkal közölni.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megköszönöm, szép napot, további jó kikapcsolódás, feltöltődés, rengeteg program gondoskodik erről, az ország különböző részeiről hozom, hogy hol és mi minden vár rád. Nézzük az egyik csücsköt, legyen ez mondjuk Sarkad, ott a Szent István napi ünnepséget két napon át tartják, és kínálnak koncerteket, családi programokat és esti szórakozást. A fellépők között ott lesz Bódi Guszti és Margó, az Animal Cannibals, Cori, a Fun Factory és Zoltán Erika, illetve a zenei programok mellett Vidám Park és Dorcsam is várja majd a látogatókat, az Antiúti sportpályán. A vásártéren pedig lesz büfé, kirakodó vásár, illetve Gyereksziget is várja majd a családokat Sarkadon, tehát az augusztus 20-ai ünnep keretében. Megyünk akkor az ország másik. Márkat, szép napot, további jó kikapcsolódás, feltöltődés, rengeteg program gondoskodik erről, az ország különböző részeiről hozom, hogy hol és mi minden vár rád. Nézzük az egyik csücsköt, legyen ez mondjuk Sarkad, ott a Szent István napi ünnepséget két napon át tartják, és kínálnak koncerteket, családi programokat és esti szórakozást. A fellépők között ott lesz Bódi Guszti és Margó, az Animal Cannibals, Cori, a Fun Factory és Zoltán Erika, illetve a zenei programok mellett Vidám Park és Dorcsam is várja majd a látogatókat az Antiúti sportpályán. A vásártéren pedig lesz büfé, kirakodó vásár, illetve 11 és 1 között várja majd a családokat

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt órák legfontosabb híreiről Mikja Gyuri számol be nekünk, már is 2 perc múlva lesz. 1 óra a halott pénzzel pedig rögtön utána folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Augusztus 20-a. Egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább érjük az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. A Petőfi

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is lehetnek záporok, zivatarok, még most is több kilométeres a dugó az M3-ason. Napokon belül emelkedésnek indul a Duna vízszintje.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: A terelés bontása miatt tolódik az M3-as forgalma a határ felé az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös Nyugat csomópontnál a 62-es és a 70-es kilométer között. Mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért lassulás tapasztalható 1-2 kilométeres sorral. Árokba ajtott egy autó a 61-es úton Kaposmérőnél, a 129-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A kormány.hu-n megjelent összegzésben közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil, a részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szerezni az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református füspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő, nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 23-29 fok lehet, majd kés este 19-25 fokra készülhetünk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó étvágyat az ebédhez, egy óra elmúlt, gondolatban pedig gyere velem kirándulni. Hűvös barlangba például, ha meleged lenne, kilátóba, ha szívesen gyönyörködnél a természet csodáiban, amit persze össze lehet kötni egy kis lábnappal is, a sok lépcsőzés miatt. Már is jönnek a részletek, tarts velem!
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar az élő stúdió koncerteket pedig egy időre felváltották, jó kis kiránduló a tippek, most a nyáron még van néhány olyan hely, amit felfedezhetsz, meg aztán később is természetesen, ha jegyzetelsz, akkor biztos, hogy nem fogod elfelejteni, például a Dél-Dunántúl első fák koronája közt haladó sétányán, ami egy korábban kialakított madár megfigyelő toronyhoz kapcsolódik. A tájékoztató támlák és játékos piktogramok segítségével itt betekintést nyerhetsz a lombos fák élővilágába. Ha a Dél-Dunántúl első fák koronája között haladó sétányt, a sásvegyi lombkorona sétány keresnéd fel. Szinte az egész építmény fából készült, mecsekből származó, 40 centinél vastagabb tölgyfa rönkökből, emellett égerfát használtak például az oszlopokhoz és korlátokhoz. A tanösvény melletti odú és fészek tanoda révén egy cinke, illetve denevér odút, valamint egy gólya fészket is például a gyerekek kipróbálhatnak. Sásvölgyi lombkorona tanösvény jegyezt fel, ha közelbe jársz, akkor pedig látogass meg, fényképeket pedig majd a Facebook oldalunkon osztasz meg ezzel kapcsolatban, illetve további nyári élményeidről is várjuk ezeket természetesen, vagy ha beszámolnál SMS-ben, Viberen 0630 30 33 180 a számunk.

Petőfi Rádió minden magyar és további csodás helyek az országban, amik felfedezésre várnak. Ha a Nagymaros környékén jársz, akkor ne feledd például a Julianus kilátót. Akár Zebegényből egyébként, akár Nagymarosról fel lehet kapaszkodni a hegyes tető emelkedőjén nagyjából 4 kilométernyi sétával a Julianus kilátóhoz. Combos, tudom a panorámát, viszont 270 fokban a Duna látványa uralja, már csak ezért is megéri. Az épület középső szintjén egy fedett helyiséget is kialakítottak, ide behúzódhatsz még szél és eső idején is. Nyugatra Szlovákia, délre Dömös és a Visegrádi hegység, keletre Visegrád és Vác irányába láthatsz el. Előttünk pedig magasodik a túlparti prédikáló székről nézve a folyó felett méltóság teljesen terpeszkedő, szomszédos Szent Mihály hegy csúcsa is, a szemközti oldalon pedig a Salamon torony és Visegrád fellegvárának látványa vonza a tekintetet. Észak irányba a Börzsöny legmagasabb csúcsai mellett a csóványos, megmagasított kilátója is kivehető a távolban, ha tiszta az idő, majd ellenőrizd le. Julianus kilátó Nagymaroson, jegyezd fel ezt is, jó kirándulást, és majd várom az élménybeszámolókat is a 0630 30 30 380-as számunkon.

galaxisok. Őket hallottad a Teljesség felé című dallalát. Kirándulás közben akár ez is eszedbe juthat, és kikapcsolódás az agynak is, amíg dúdolod. Hazánk egyik legszebb és legnépszerűbb kiránduló helye pedig a Bükk-hegység, és ezen belül is a legismertebb pihenő és üdülő hely, a festői millióban lévő Lillafüred. Jártál már ott, ha nem, akkor mindenképpen ezt is időzíts majd be. Molnár szikla, Szelet a tető, Fehérkő és Gulicska tető, a Szilvapatak völgyét körülvevő pompás szikla kilátókat egy kellemes félnapos körtúrával. Bárki felkeresheti, bámulatos szikra üregeket lehet felfedezni. Ilyen a Szelet a tető, melynek mészkő falába egy forrásvize hatalmas üreget vájt. Ez a világhírű Szelet a barlang. Oldalán több méter magasságban láthatsz egy fekete vonalat. Azt jelzi, hogy a feltárás megkezdése előtt hol volt a kitöltés eredeti szintje. A barlang lenyűgöző csarnokába egyébként alig jut be fény, a legmélyebb pontjánál már fejlámpa is szükséges a tájékozódáshoz. Szelet a barlang, ne feledd, Magyarország legjelentősebb őskori barlangi lelőhelyét, melynek óriási barlang üreget állt izgalmas élmény nyújt. Csak úgy, mint a Petőfi, hiszen változatos magyar zenei kínálat szól nálunk folyamatosan. Jön Fluor!

0: kéri, hogy maradjál.
1: Kérni én sikérem, de tanácsolom. Jó teszed, hogyha itt maradsz, hiszen az augusztus 20-ai programokkal kapcsolatban sok-sok érdekességet hozok a következő órában, sőt a hiperkarmát is a hírek után.
2: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: Óriási csaták. És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
5: Ki tud többet Magyarországról?
6: Szerintem az én csapatom.
5: Majd meglátjuk.
6: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Demet Imea.
3: Ez a Petőfi Rádió.
8: Visszatér a felhős esős idő. Ma dönthet a bíróság a lengyel buszvezetőinek letartóztatásáról. Adomány lesz a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakból.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M3-as autópályán Budapest felé Bakk térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósávot aszfaltozzák, sávszűkítésre készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
8: Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. Az ügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban, fáradtság miatt elaludt, majd letért az úttestről. A jármű az oldalára borult, 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülés szenvedtek. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. A közlekedési társaság 37 új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatát telepített, 280-at pedig teljesen felújított. Az automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornái. 2014 óta 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. A Budapest Go és a P&Go megjelenése mellett is a jegy- és bérletértékesítés 40%-át adják. Ismét földrengés volt Granada térségében. 4,7-es erősségű földmozgást regisztráltak az andalúziai város közelében fekvő Gohár településen. Hárman könnyebben megsérültek. A földmozgást több mint 60 településen érezték, számos utórengést is észleltek. Idén is hasznosítják a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és matracokat. A Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztiválra sátorral érkezők eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e azt, vagy felajánlják. Idén 190 sátrat, 200 matracot és 80 hálózsákot hagytak ott.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Estig még több felé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen kisüt a nap, de északon továbbra is számítani lehet esőre, zápor esőre. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok várható.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Délután napszemüveg, esernyő, ezeket kell váltogatni. Ma szeles időt kaptunk, és egy kis felfrissülést tartalékolt, mert holnaptól újabb melegedés jön, a hidegfronti hatás érvényesülése pedig továbbra is fejfájást okozhat. Kitartás itt a Petőfi, jön a hiperkarma.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar egy hosszú hétvége előttünk, két nap múlva augusztus 20, aminek jelmondata idén a partnerség és a nyitottság, a közös múltban rejlő érték és az ígéret, hogy a hagyományainkból építkezve együtt formálhatjuk Magyarország jövőjét, mert mi magunk vagyunk az ország története. A Műegyetem rakparton egyébként már holnap indul a buli, a gasztropont már reggeltől hagyományos ízekkel, modern kortárs fogásokkal vár, a legtöbb város vegetáriánus opciókkal is készül. Az elektronikus zene kedvelőinek pedig érdemes az időben érkezni, hiszen délután 5-től már kezdődnek a színpadi programok, és indul a buli. 6 órától pedig a bécsi kaputéri evangélikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartanak. Aztán augusztus 20-án az, hogy egyszerre több helyen is jelen legyél, hogy ne maradj le a legjobb programokról, ebben az M5 kulturális csatorna segít, már is megtudhatod a további részleteket itt a Petőfin, közben jön az Esti Kornél.

Petőfi Rádió, minden magyar szeretne az ember egyszerre több helyen is lenni, hiszen rengeteg program vár minket az elkövetkező napokban, de jó hírem van, az idei debreceni virágkarnevál leglátványosabb eseményeit például augusztus 20-án az M5 kulturális csatorna élőben közvetíti, így tehát követheted a felvonulást, ha személyesen nem is tudsz részt venni az ünnepségen, a gyerekprogramokról pedig később az M2 Mese TV is összeállítások

Délután 5-től holnap kezdődik a Galiba Gyermekfesztivál felvonulása, melyen 20 intézmény virágkocsija és 13 csoport vesz részt. A családokat délután 4 és este 8 között pedig további programok várják. A Csukás Meserádió és az M2 Mese TV is kitelepül a rendezvényre, az idei karneválon pedig Süsü, a sárkány is különleges szerepet kap, a népszerű mesefigura szintén ott lesz a felvonulók között. Itt a Petőfin pedig ezúttal Király Viktor folytatja.

0: Ezt az előadót is a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Petőfi Rádió, minden magyar, és hamarosan indulnak a programok. Háromnapos rendezvények készülnek ugyanis, Budapesten 10 fő helyszínen lesznek programok augusztus 20-ához köthetően, többek közt a Margit szigeten, a Műegyetem rakparton, a Kossuthi Szabadságtéren, a Várkertben, a Városligetben, a Bazilika környékén, ugye az Országház előzetes regisztráció nélkül, a Karmelita pedig regisztráció után lesz látogatható, de a budai várban is sok érdekességgel készülnek a magyar protestáns egyházak értékeit és hagyományait bemutató protestáns sokadalom rendezvény sorozaton, lesznek szabadtéri koncertek, kórus találkozó, orgona maraton és izgalmas kiállítások. Az egész napos családi programok között pedig még ezen kívül különleges előadást lehet meghallgatni Isten és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, de részt vett Skó Duda koncerten és a Szabó T. Anna verseire, valamint Grillus Dániel zenéire épülő Gája laboratóriumot is megtekintheted a budai várban.

0: Itt vagyok, jelen, Mák Kata, sőt, Deme Timi is meghozta a legfrissebb híreket. Már is hallatod, majd jön a Blaha Louisiana.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a gomoly felhős idő, eső is lehet. Ma dönthet a bíróság a lengyel buszvezetőjének letartóztatásáról. Már 5000 szabadtéri tűzeset volt a nyár kezdete óta.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M31-es autópályán az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak. A külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. Az ügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd letért az úttestről. A jármű az oldalára borult, 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülés szenvedtek. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetéseken regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Gyakoriak a szabadtéri tüzek az extrém melegben. Nyáron már több mint 5000-szer riasztották emiatt a tűzoltókat. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. A tűzesetekben 3-an meghaltak. A katasztrófa védelem szerint az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek. Naponta átlagosan 100 riasztás érkezik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. A Liverpooltól érkezett Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga rájátszásában csütörtökön lép pályára Törökországban, a hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök időközben visszavont tervét, amelynek értelme a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést. Varga Aliz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a szeptemberi németországi tornának. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen kisüt a nap, de északon továbbra is számítani lehet esőre, zápor esőre. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok várható.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felhős, napos, esős, szeles és egész kellemes hőmérsékletű, mit szólsz a mai időjáráshoz? 22-28 fok mérhető per pillanat az országban, emelkedő hőmérsékletek várnak a következő napokban, és sok-sok újdonság, hazai zenék itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az idei augusztus 20-ai programsorozat tulajdonképpen egy szabadon alakítható kalandtérképet biztosít a budapesti látogatóknak. A Műegyetem rakparton ugye már holnap indul a buli, az elektronikus zene hazai és nemzetközi sztárjai várnak. A Kossuth téren majd 20-án minden korosztályt megmozgató diszkó, a Margit szigeten pedig a hazai könnyűzene színe java várja a látogatókat, illetve különleges fényélményekre is lehet számítani, majd mindjárt erről is beszélek többet. De ne felejtsük, hogy a Magyar Ízek utcáján először kóstolhatja a nagy közönség az ország kenyerét és tortáját. Az ország tortája a sejmes tejfölös mousz, a rögös túró és a bogyós gyümölcsök kombinációja, amit olyan izgalmas ízek és textúrák egészítenek ki, mint a pirított mandula vagy a liofilizált málna. A kategória választás nem volt véletlen, a rögös túró közel 500 éve a magyar konyha egyik alapélelmiszere, amit a Kárpát-medencén kívül sehol máshol nem készítenek, és persze ott van a Magyarország cukormentes kategóriájában készült és győztes szilvafácska torta. Ezeket is meg lehet kóstolni a Magyar Ízek utcájában, a Bárkert bazárban és országszerte közel 500 cukrászdában.
1: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, üde nagy, milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

0: más vagyok nagyon.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Augusztus 20-án különleges fényélményekre számíthatsz, illetve ha már az ünnep előtt szeretné ráhangolódni erre a világra, akkor ne feledd, hogy Inota különleges programot kínál az idén is. Az egykori hőerőmű, ugyanis már augusztus 13-a óta és egészen 24-éig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A hatalmas csarnokban és a nyers betonfelületek között helyet kapó fényerőmű kiállításon a hazai és nemzetközi alkotók az idén is arra használják a fényt, hogy új jelentést adjanak az egykori energiatermelés tereinek. Inota ipari tere tehát egyfajta hangulatébresztőként vezeti fel azt a fényélményt, ami augusztus 20-án Budapest közepén egészen más környezetben folytatódik a Margit-szigeten. A beton és acél után ugyanis ott a fák, füves terek és a rózsakert adják a kortárs fényművészet hátterét, este 8-tól egyébként másnap hajnal 1-ig. És az ünnepség sorozat részeként azt fogják bemutatni a Margit-szigeten, hogy milyen sokféleképpen alakítja át a fény a körülöttünk lévő teret. A Margit-szigeti rózsakertben felépülő fénykert nem egyszerű díszkivilegítás, egymástól nagyon különböző alkotásokat lehet megnézni, ez például olyan is, ami 10 méter magas. És ha már Margit-sziget, akkor ne feledd, hogy ott buli is lesz, hiszen még az elektronikus zene kedvelőit a Műegyetem rakpartra várják, a Kossuth tér diszkótéré változik. A Margit-szigeten többek közt a Bobán Márkovics Orkesztár lép színpadra, a balkáni részfúvó zene egyik legendás formációja, valamint a Queen Bee, az Infragandi, Deva és a Random Trip, akik ezúttal nem akármilyen meglepetést tartogatnak, egy különleges LGT blokkal tisztelegnek Presser Gábor zenekar előtt, felidézve az LGT legmeghatározóbb korszakait. Presser Gábor itt nálunk is feltűnik, már is a folytatásban Meringer oldalán, Szabadságdal, ezt hallatod.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Petőfi Rádió minden magyar a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. A hosszú hétvége 4 napja, 11 helyszínen több mint 100 programot kínál a fővárosban. Például ott lesz a Mesterségek ünnepe, ahol hazai és nemzetközi kézműves termékeket mutatnak be, hagyományos mesterségek, mint a fazekasság, a fafaragás vagy a kovács mesterség, fogásait és műhely titkait pedig szintén meg lehet majd ismerni. A Magyar Honvédség pedig a Városligetben vár különleges katonai élményekkel, lenyűgöző haditechnikával és izgalmas interaktív programokkal. Test közelből lehet megismerni a haderő korszerű eszközeit és a katonák mindennapjait, sőt kipróbálható lesz többek közt az interaktív mobil akna autóterepasztal, lesz hajózástörténeti kiállítás, híradó eszközök, toborzó és pályaorientációs pont, lézertek pálya és lézerfegyveres céllövészet, airsoft fegyverek, lőszimulátor, mobil akadálypálya, arcra történő álcafestés, VR szimulátor, tűzszerész robot, drón akadálypálya, lesz fegyvertechnikai bemutató, valamint bűnügyi és baleseti helyszínelő eszközök. Az ember elég, a Margit sziget pedig élmény szigetté alakul át, itt a legkisebbeket baba játszótér várja fejlesztő foglalkozásokkal, míg a nagyobb a különböző workshopokon vehetnek részt, a mű tehén fejéstől a szita nyomásig, és izgalmas ügyességi feladatokban is kipróbálhatják magukat a mini ninja pályán, a felfújható mászófalon vagy a digitális reflex pályán. De olyan különleges programok is várják őket, mint a cirkuszi játszóház, az interaktív ökohangszer bemutató vagy a lasszódobás, sőt összemérhetik az erejüket Toldival, és még egyedi díszítésű kalapot is készíthetnek maguknak. És az idei augusztus 20-ai ünnepség talán legkülönlegesebb eseménye, a rendhagyó esti show lesz majd 9 órától, mely modern technológiai eszközökkel teszi igazán átélhetővé Magyarország történelmét. A 30 perces audiovizuális előadáson a magyar történelem fontos eseményei elevenednek meg, látványos fényfestés és drónshow segítségével, sőt a parlament szimbolikus vetítővászonnál válik teret adva a fény segítségével elmesélt közös történetünknek. A műsort aztán egy 10 perces tűzijáték zárja, ezután a fény és drónshow az este folyamán még egyszer megismétlődik, hogy mindenki a lehető legkényelmesebben élvezhesse az előadást. Egyedül.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Petőfi csúcsban is. Pontosan 4 óra van, megérkezett Szikora Tomi, a hírek után már is rázendít és hozza neked a Petőfis ajándékcsomagot. Figyeld a részleteket, én már búcsúzom. Szép délután, jön a Carson Koma is a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a gomoly felhős idő, eső is lehet. Napokon belül emelkedhet a Duna vízszintje. Térképre tette a kormány az elmúlt 5 év civil támogatásait.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Feloldották a korábbi baleset miatti félpályás lezárást Kevermes és Orosháza között a 4429-es úton a 26-os kilométernél. Az M3-as autópályán Budapest felé baktérségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósávot aszfaltozzák, sávszűkítésre készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült értemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Szabotázs akció miatt ítéltek el egy ukrán férfit Németországban. Orosz megbízásból GPS nyomkövetővel ellátott csomagokat adott fel Ukrajnába Németországból. A cél adatgyűjtés volt a csomagküldő által használt útvonalakról és a szállítás menetéről. Az ügyészség szerint a felderítés után gyújtószerkezeteket tartalmazó csomagokat küldtek volna ugyanezeken az útvonalokon. Az ukrán férfit 15 hónap börtönre ítélték. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldották az Etna kitörése miatt bevezetett korlátozásokat. Az érkező és az induló járatok is rendben közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei koncertek mellett lesz kertmozi, színházi előadás, légtánc bemutató is. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estig még több felé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen kisüt a nap, de északon továbbra is számítani lehet esőre, zápor esőre. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kedd délután 4, ez most a munkahét közepe, számíthatsz el a folytatásban, és együtt dolgozunk, ha pedig a szabadságot töltöd, a legjobb helyen vagy. Lazítsunk együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Maradj vele!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a szitu a forgalomban. Figyelem, motoros személyautóval ütközött össze a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán. Teljes útzár van az 56-os kilométernél. Kerülni Veszprémen keresztül lehet. Tehát baleset van a 8-as főúton, Veszprém elkerülő szakaszán az 56-os kilométernél. Teljes útzár van. Kerülni Veszprém belterületén lehet. Baleset történt a 31-es főúton Maglód határában a Jászberényi úton, a 27-es kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 31-es főúton Maglód határában a 27-es kilométernél, és két személyautó koccant az 53-ason Kiskunhalas határában az 53-as kilométernél, a forgalom csak egy sávon váltakozva halad, tehát baleset az 53-as főúton Kiskunhalas közelében. És te, merre vagy éppen, merre vezetsz? Én várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, Sátoraljaújhelyről, Dabasról, Pápáról. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Figyelem, hamarosan nyereményjáték indul. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor küldd el nekünk az óra előadóját és a szám címét a 0630-30-30-380-on. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt, amely egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Játék pár perc múlva. Figyelem!

0: Pixa Balatoni nyár a Petőfi Rádióban minden magyar, ráadásul ez volt az óranyerős lágere, amely valakinek egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Hogy kinek? A leggyorsabb üzenet küldőnek. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on, és hogy ki volt a legelső, hamarosan visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egész délután folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, Budapesten a Szent Gellért rakparton déli irányban a Szabadsághíd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik, mert tűzoltók dolgoznak. Ezért van a környéken lassabb haladás. Mindez tehát a Szent Gellért rakparton a Szabadsághíd előtt déli irányban. És baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál a belső sávban. Itt is fennakadás van. Mindez tehát a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál a belső sávban. A 8-as főúton Veszprém határában korábban motoros személyautóval ütközött. Az 56-os kilométernél a legutóbbi infunk az, hogy teljes útzár van és a forgalmat Veszprém belterületére terelik, tehát baleset van a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán, az 56-os kilométernél teljes útzár van, és két személyautó koccant az 53-ason, Kiskunhalas közelében az 53-as kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset Kiskunhalas közelében az 53-as főúton, az 53-as kilométernél. Várom a további közlekedési infokat, adj hírt Siófokról, Verőcéről, Gödöllőről, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. Játszunk a folytatásban. Ha valaki mindig csak a játékot hallja és sosem próbálkozik, sosem adja meg az esélyt magának, hogy nyerjen egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, akkor most tegyél egy ígéretet, hogy holnap velünk játszol 4 és 5 óra között. De hogy ma ki volt a legelső, akinek az üzenete elsőként érkezett be hozzánk, az mostól kiderülni, hiszen már is őt hívom, aki esélyt kap a nyere.

0: Igen, tessék.
1: Hello, szia, én a Petőfi Rádióban hívlak. Szikora Tamás vagyok.
0: Nem mondok.
1: Mondasz nekem egy keresztnevet?
0: Igen, Csilla vagyok.
1: Hello, Csilla. Tudod, hogy miért hívlak?
0: Én voltam a leggyorsabb.
1: Te voltál a leggyorsabb, úgyhogy bekerültél.
0: Azt a mindenét, el se hívtam.
1: Hát pedig ez a valóság, úgyhogy megtörténik a dolog. Hallom az izgalmat a hangodban, pedig nincs miért, mert hogy tényleg első vagy, úgyhogy bekerültél a játékban. Ismered a szabályokat, hogy hogyan zajlik, hogy megnyerd a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot?
0: Igen, bemondom az óra nyerőszámát és a szlogent.
1: Így van, akkor kezdheted, mondd az óra nyerő slágerét.
0: Pizza, balatoni nyár.
1: Igen, és mondd a Petőfi Rádió szlogenjét.
0: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Szuper, akkor te nyertél, gratulálok!
0: Köszönöm.
1: Petőfi Rádiós ajándékcsomaga a tiéd, amit majd postázunk. Ez bögrét, kulacsolt, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket is tartalmaz.
0: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
1: Na hát remélem, hogy feldobhatok ezzel a kert délutánod.
0: Igen, nagyon.
1: Miközben játszottál nagyon. Velünk, mit csinálsz épp?
0: Éppen hazafele tartunk párommal munkából.
1: Na, honnan, hová mentek?
0: Budapestről megyünk Tapsra.
1: Hát rövid munkahetünk van azért, egy fokkal így könnyebb ez a hét, ugye?
0: Igen. Várjuk mi is a hosszú hétvégét.
1: Milyen tervekkel mentek neki majd a 4 napos pihinek?
0: Hát nem lesz teljesen 4 nap, de próbálunk egy picit valamerre menni, egyet kirándulni.
1: És van már így konkrét terv az fejetekben, hogy mégis mit szeretnétek megnézni, vagy olyan balkanslistás hely, amire már régóta azt mondjátok, hogy ó, mindig elmegyünk, aztán sosem jutottok el?
0: Hát vagy nagyon régi kedves ismerősöket meglátogatni, vagy egyet a Gemencben kirándulni, még nem tudjuk a kettő közül melyik lesz.
1: Szuper idő lesz hozzám, állítólag napsütéses, 30 plusz fokos idő vár ránk a hosszú hétvégén, úgyhogy hát élvezzétek ki a nyár utolsó nagy dobásait.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Én pedig a hazafelé úthoz nektek játszom a következő dalt is, Drew Hybrid, Csak nekem táncolt itt a Petőfi Rádióban.
0: Ó, szuper.
1: Csillának gratulálok, de holnap te is lehetsz a nyertes, a szerencsés. Figyeld a játékfelhívás 4 és 5 között, és nyerj Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 06-30-30-30-380, itt várom a közlekedési infokat is. Dávid jelentett nekünk, szia, a baleset történt az Algyői híd után Hódmezővásárhely felé. Árokban az autó, két sáv helyett csak egy sávjárató és torlódás van. Köszi szépen, Dávid, tehát baleset az Algyői híd után Hódmezővásárhely felé, ahol torlódás tapasztalható. További friss útinfók a hírekben, aztán pedig rajtolunk ezzel a dallal. Vamar Manuel, éget a nap.
1: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat vagy hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfit.

0: Wifi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Tímea.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a gomoly felhős idő, eső is lehet. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjét. Adomány lesz a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakból.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy korábbi baleset miatt torlódásra kell készülni az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontjától a 17-es kilométertől. Baleset történt a 31-es főúton Maglód határában a Jászberényi úton. A 27-es kilométernél megállították a forgalmat, mindkét irányban torlódnak a kocsik. Két autó ütközött az 53-as főúton Kiskunhalas közelében. Az 53-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjét. Az ítélet ellen a sofőr és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap éjjel Mezőkeresztesnél lesodródott a pályáról és az állokba borult. 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a busz vezetője elaludt a volánnál. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás az Országház előtt, majd 9 órától légiparádét tartanak a Duna felett. Emellett csütörtökön és pénteken a Városligetben a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Mélypontra esett Donald Trump népszerűsége egy friss felmérés szerint. A Reuters hírügynökség és az Ipsos közvélemény kutatásában a megkérdezettek 64%-a elégedetlen az amerikai elnök teljesítményével, és csak 33% támogatja Trumpot. A felmérés szerint az amerikaiak többsége attól tart, hogy elhúzódik az Egyesült Államok és az Irán közötti háború. Idén is hasznosítják a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és matracokat. A Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket rászorulóknak és 3 nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztiválra sátorral érkezők eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e azt, vagy felajánlják adományként. Idén 190 sátrat, 200 matracot és 80 hálózsákot hagytak ott.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estig még több felé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen kisüt a nap, de északon továbbra is számítani lehet esőre, zápor esőre. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok várható.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 5 óra után is a mikrofonnál az a srác, aki hazakísért téged egy fárasztó munkanap után. Vagy éppen, hogyha pihensz, lazulsz, nyaralás közben is jó választás, hogyha minket hallgatsz. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, egy ízig-vérig nyári dal. Valmar Manuel, Éget a nap.
3: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról.

0: Rengetegen utazunk együtt, éppen ezért a Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az 5-ös főúton Alsó-Némedi közelében egy személyautó az árokba hajtott, így a 22-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva megy a forgalom. Mindez tehát az 5-ös főúton Alsó-Némedi közelében, ahol egy személyautó az árokba hajtott a 22-es kilométernél. Két személyautó koccant az 53-as főúton Kiskunhalas közelében, itt az 53-as kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset Kiskunhalas közelében az 53-as főúton, az 53-as kilométernél. A fővárosban helyszínelnek a 16. kerületben a Rákosi úton, a József utcánál, valamint baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi útnál, a belső sávban. Tehát baleset a Rákosi úton, a József utcánál és a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi útnál. Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozzunk össze, minden hír jól jön. Adj helyzetjelentést Esztergomból, Békés Csabáról, Berettyóújfaluból, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar, új zene, Kállai Sanders Andrástól, ez volt a Take Me Back Home. Jön az augusztus 20-ai négynapos hosszú hétvége, és hogyha mostanában te is úgy érzed, hogy hamarabb jön az este, hamarabb sötétedik, akkor igen, ezt jól érezzük. Ma a naplemente időpontja 19:53, de konkrétan minden nap 2 perccel korábban sötétedik, így vasárnap a hosszú hétvége utolsó napján már 10 perccel hamarabb 19:43-kor megy majd le a nap. Ettől függetlenül persze a kiülős nyári estékhez még igencsak jó idő van, és jó idő lesz, a hosszú hétvége is 30 plusz fokokat tartogat. Most itt egy dal, amely szerintem tökéletes naplemente nézéshez. Carbon Fools, Sunset.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Itt a Bagosi Brothers Company, akik most a hosszú hétvégén dupláznak Budapesten, a Budapest Parkban. Augusztus 21-én és 22-én is fellépnek, két nap, két különböző műsorral.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jelentjük neked az aktuális közlekedési infokat a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Szakaszosan torlódik az M1-es forgalma Budapest felé, főként Bicske és Biatorbágy között. Mindenképp plusz menetidővel tervez, tehát az M1-esen Budapest felé, ahol torlódás van a terelésnél Bicske és Biatorbágy között. Az 5-ös főúton Alsó-Némedi közelében egy személyautó az árokba hajtott, a 22-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, mindez tehát az 5-ös főúton Alsó-Némedi közelében a 22-es kilométernél, és még korábban két autó koccant Kiskunhalas közelében az 53-as főúton. Itt az 53-as kilométernél van forgalomkorlátozás. Baleset tehát Kiskunhalas közelében az 53-as főúton. Várom a további közlekedési infokat is. Adj hírt Sarkadról, Demecserből, Martonvásárról. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió.
1: Hopp, és most látom, hogy a Molnár család küldött nekem útinfót. Szia Tomi, heves aranyoson a Szabadság utca jól járható. Molnár család, köszi szépen, hogy velünk vagytok, és hogy együtt utazunk. Így a következő dalt nektek játszom. Morion ezt, Alba jár, ez elkíséri a Petőfi Rádióba.

0: egy feltörekvő csajbanda. Ez volt a Hipnózia és a parkoló. Petőfi Rádió minden magyar, augusztus 18-a, Ilona névnapja. Isten éltesse az icukat, köszönsd őket rajtunk keresztül, akár add meg a telefonszámukat, én pedig rájuk csörgök. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül, a folytatásban mindjárt itt a Prince és a Balance.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Demet Imea. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a gomoly felhős idő, eső is lehet. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjét. Holnap tartják a teljesítménytúrát a Hűvösvölgyi Gyermekvasútnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Az 5-ös főúton Alsónémedi közelében egy személyautó az árokba hajtott, a 22-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 31-es főúton Maglód határában a Jászberényi úton a 26-os kilométernél megszűnt a korábbi baleset miatti forgalomkorlátozás, a torlódás is feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjét. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap éjjel Mezőkeresztesnél lesodródott a pályáról és az árokba borult. 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a busz vezetője elaludt a volánnál. Robbanás volt egy szíriai hőerőműben, legkevesebb 3-an meghaltak. A földközi tenger partján fekvő létesítmény egyik hidrogéntartálya robbant fel. Az áldozatok az erőmű dolgozói. Lelőtte egy diáktársát, 2 pedig megsebesített, majd magával is végzett egy fiatal egy középiskolában a Fülöp-szigeteken. A támadó egy nagy erejű tűzerejű fegyverrel kezdett lövöldözni egy tanteremben, amit egy testkamerával élőben közvetített. A tanulókat kimenekítették. A rendőrség egyebek mellett azt vizsgálja, hogyan jutott be a fegyver az intézménybe. Idehaza hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A tűzijáték idején több hidat lezárnak, ezért a tárcavezető azt javasolja, hogy a résztvevők elsősorban a metrókat használják. Az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal, tette hozzá a miniszter. Holnap este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos táv érinti a gyermekvasút állomásait és a környék fő látványosságait, például a Nagyrétet, több kilátót és a Budaszentlőrinci pálos kolostoronyait. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a Hűvösvölgybe.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor. Holnap egyre több helyen kisüt a nap, de éjszakon továbbra is számítani lehet esőre, zápor esőre. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok várható.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után indul egy olyan playlist, amelyben a legnagyobb magyar kedvencek szólnak a Petőfi Rádióban. Munkához, hazafelé úthoz, nyaraláshoz a legjobb választás, amiket hallgatsz. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdést a Brains hozza, itt a Balance.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: A dal, amit nálunk hallott el először, Lábas Viki 30-valahány, a Petőfi Rádióban Minden Magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk, éppen ezért a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, súlyos baleset történt Nyárád közelében, a 834-es főúton Veszprém vármegyében. A 6-os kilométernél megállították a forgalmat. Tehát baleset van Nyárád közelében, a 834-es főúton a 6-os kilométernél, ahol jelenleg áll a forgalom. A fővárosban pedig tart a villamospálya karbantartása a Kölymes Kálmán körúton, a Rákóczi út felé a Mester utcánál, itt csak két sáv használható, ezért van torlódás a környéken. Tehát mindez a Kölymes Kálmán körúton, a Rákóczi út felé a Mester utcánál, ahol torlódás van a villamospálya karbantartása miatt. Számítok a további közlekedési infokra. Te merre vezetsz? Agyhírt Nyírbátorból, Beretyújfaluból, Karcagról, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha te is olyan túratippet keresel a hosszú hétvégére, ahol még nem jártál, akkor íme az én egyik ajánlatom, ugyanis egy olyan túratippet hozok, amely Magyarország legészakibb településéről indul, Füzérről. A 2008-as évben a Várhegy elnyerte Magyarország természeti csodája címet, tehát érdemes megnéznünk magát a füzéri várat is, sőt 2020-ban az év turisztikai attrakciója címért folyó versenyben a második helyezést érte el. A Füzér váráról induló túrával elérhetjük Zemplén legmagasabb pontjait, a Kis és Nagy Miricet, ahonnan konkrétan a szomszédos Szlovákiába is átláthatunk. Egyébként a túrára minimum 3-4 órát tervezzük. Irány tehát a Zemplén legmagasabb pontja. Ez az én ajánlatom, de várom a te ötleted, akár Viberen, keresd a Petőfi Rádiót és küldj üzenetet. A számunk 06 30 30 30 380. Petőfi,
1: ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ma egy kicsit visszavett a nyár, holnap sem lesz kánikula, 27-30 fok körül lesznek a csúcsértékek. Ugyanakkor a hosszú hétvége ismét nagyon meleget ígér, 34-35 fok körül lesznek a csúcsértékek, főként csütörtökön és pénteken, de konkrétan végig a hosszú hétvége 4 napján 30 fok felett leszünk. Hidegfront érkezik majd csütörtökön, ekkor megerősödik a szél, és több helyen várható majd zivatar, de nemzeti ünnepünkön tökéletes strandolós, kirándulós idő lesz, úgyhogy bátran tervezhetünk szabadtéri programokat.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, súlyos baleset történt Veszprém vármegyében nyárát közelében a 834-es főúton. Itt a 6-os kilométernél megállították a forgalmat. Baleset van tehát nyárát közelében a 834-es főúton a 6-os kilométernél. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében a 40-es, valamint a 33-as kilométer között munkavégzés folyik, ezért van minimális torlódás, két szűkített sávon lehet autózni, illetve 60 és Vásárosnamény között is forgalomterelésre kell készülnöd. Itt a Vásárosnamény felé tartó oldalon lezárták a külső és a leállósávot, és ezért nem használható a 66-os kilométernél lévő ecsedi pihenőhely a Vásárosnamény felé tartó oldalon. Tehát forgalomkorlátozás az M3-ason 60 és Gyöngyös között, valamint Budapest felé Bak térségében a 40-es, valamint a 33-as kilométer között is. Várom az aktuális infokat is, az egész országból dolgozunk össze, és adj hírt fegyvernekről, rakamazról, bonyhádról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Feritől Viber üzenetet kaptam, hogy ő egy Azaria dalt szívesen meghallgatna. Mákod van, mert a három korty következik, és hogy mi szóljon 7 óra után, ez csak is rajtad áll. Néhány perc és kezdődik az élő kívánság műsor, amelybe már várom az üzeneteket SMS-ben, Viberen vagy telefonon. Este 9-ig, téd a pálya.

Petőfi Rádió, minden magyar. 7 órától menetrend szerint indul az élő kívánság műsor. Várom az üzeneteket. 0630 30 30 380. Petra választotta az első dalt Fanninak, a kolléganőjének a Pékségben. Honeybee's éjfél után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: A műsorajánló után.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demeti Mea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a gomoly felhős idő, eső is lehet. Napokon belül emelkedhet a Duna vízszintje. Robbanás történt egy családi házban Öskün.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sávot aszfaltozzák, sávszűkítésre készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat is. Robbanás történt egy lakóházban a Veszprém vármegyei Öskün. A kiérkező tűzoltók a Hásfa utcai családi ház átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. A környező lakóházakat összesen 10 embernek kellett elhagynia. A katasztrófavédelem közölte, hogy várják a tűzszerészeket. Hozzátették, a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba vitték. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Nagyszabású adatlopás történt Lettországban. Hackerek a közlekedési hatóság adatbázisába jutottak be. Nevekhez, fizetési információkhoz, rendszámokhoz és lakcímekhez fértek hozzá. Az 1 millió 900 ezer lakosú országban 1 millió 200 ezer ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el. Egyelőre nem tudni, kik az elkövetők. A lett miniszterelnök nemzetbiztonságot veszélyeztető esetnek nevezte az adatlopást, és azonnali vizsgálatot rendelt el. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen, 2 nagy színpadon, magyar és külföldi könnyűzenei koncertek mellett lesz kertmozi, színházi előadás, légtánc bemutató is. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Regős László Páltól hallják. Az egyszeres válogatott Tóth Rajmund a Konyaszpor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A török együttes a honlapján jelentette be a középpályás klubváltását, s jelezte, a futballista 4 éves szerződést írt alá. A saját nevelésű Tóth alapembere volt az előző idényben bajnoki aranyérmes győri csapatnak. A Liverpooltól érkezett Mohamed Salah is ott van a Trabzonspor FTC elleni keretében. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga rájátszásában csütörtökön lép pályára Törökországban. A hazai visszavágót egy héttel később rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Varga Aliz és Dombai Réka lemarad a női kosárlabda világbajnokságról. Völgyi Péter szövetségi kapitány elmondása szerint a két játékos sérülés miatt nem lehet tagja a válogatottnak a németországi tornán. A világbajnokságot szeptember 4-e és 13-a között Berlinben rendezik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Estig még többfelé előfordulhat kisebb esőzápor. Holnap egyre több helyen kisüt a nap, de északon továbbra is számítani lehet esőre, záporesőre. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok várható.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Honeybees éjfél után. Ezzel indul a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor. De hogy melyik dal legyen a következő, és hogy kinek játszom, várom, hogy megírt. SMS számunk 0630303380. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. 9-ig tér a pálya.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is 06-30-30-30-380. Szia Tomi, a páromnak Briginek szeretnék kérni egy számot. 16-án volt az első házassági évfordulónk. Még vagy 50-et kívánok, írja Balázs. Kedves Brigi és Balázs, mi is nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. És remélem, hogy minden évben együtt ünnepelünk, és hogy küldtetek nektek dalt. Hello Tomi, szép estét kívánok mindenkinek, feleségemnek, Icustak névnapja alkalmából szeretném küldeni a következő számot. Üzenem, hogy nagyon szeretem, én és a kis olasz családja, írja Viktor Cibakházáról. Kedves Icus, Isten éltessen téged! Timi is csatlakozott hozzánk, Sziget-Szent Miklósról, így a következő dalt neked is játszhatom. És meglepetjük a Mokka Cukiban Izabellát, akinek születésnapja van. Enikő és a csajok írtak nekünk Erdélyből, hogy munka közben is a Petőfi Rádiót hallgatják, és hogy a következő dallal lepjük meg az ünnepeltet. Kedves Izabella, nagy puszit küldünk neked! És az ünnepléshez ez a dal is neked szól. Mire mondok a Feel Alive?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Pistitől kaptam üzenetet, aki az édesanyja Balázs Andrásné emlékére választott egy dalt, akinek ma lenne a 100. születésnapja. A lánya Erzsike és a fia Pisti emlékeznek rá a következő dallal. Üzenetet kaptam például Imolától, aki saját magának és a szüleinek választott dalt. Szia Tomi, szeretném édesanyámat meglepni a következő dallal, névnapja alkalmából Lizákné Kovács Ilonát papközségbe, és Majzerné Iluskát Kisvárdán, írja Zsolt és családja, akik nagyon jó egészséget kívánnak az ünnepelteknek. Mi is ezt kívánjuk, és együtt ünnepelünk Paulina dalával, ez az Aranyapám a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 0617596060, és tudod, a kívánságműsor fordítva is működhet, akár én is hívhatok valakit, mondjuk a te címzettedet, add meg a telefonszámát, egy rövid sztorit hozzá, a többi pedig bízd rám, intézem. A kívánságműsort nem csak hallatod ebben a pillanatban, hanem láthatod is a TikTokon, mert hogy full élő a műsor. Petőfi Rádió stúdió néven indítottam TikTok Live-ot. Többek között Pécerről Sanyi csatlakozott hozzánk az elsők között, Niki Budapestről hallgatja és nézi is az adást, Ikladról Gizellát köszöntöm, Noel Nyírbátorban hallgat minket, Tomás Nagyhegyesről írt, Gizmo Dunaújvárosból, Lexike Kaposváról, Zoé pedig Tétről. Így a következő dalt nektek is játszom. Nagy Bogi Des, jól leszek újra? De hogy még kinek, kiknek? Például Gergőéknek, ő Szegedről írt nekünk, hogy holnap indulnak Zamárdiba a Strandfesztiválra, és ott lesz majd, ha jól értettem az üzeneteteket, akkor dolgozós napjuk, dolgozós hetük, úgyhogy a következő dalt nektek is játszom, bízva abban, hogy azért egyben nem csak munka, hanem buli is lesz ez a pár nap. Balázs Soltvadkertről csatlakozott a műsorhoz, hogy kempingeznek péntekig, szóval akkor a csapatnak játszom a következő dalt. Szia Tomi, Nonó vagyok, ez már egy SMS, szerelmemnek Atinak szeretném küldeni a következő számot, és üzenem neki, hogy akármilyen távol vagyunk egymástól, mindennél jobban szeretlek, és ez így is marad. Küldi ezt az üzenetet, Nonó. Meg a következő dalt is neked játszom a Petőfi Rádióban. Nagy Bogi Des, jól leszek újra?
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most!

látom igazán, hova tűnt el a határ, felkapott az ár, ki lesz ki haza talál, más lett ide kevés, a vértől vörös a kés, hátba szúrt halál.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Full élőben megyünk a TikTokon is. Petőfi Rádió stúdió néven indítottam live-ot, és rengetegen együtt vagyunk. Ebben a másodpercben 18 000 like-nál tartunk. Üzenetek is folyamatosan érkeznek. Például írt nekünk Zsófi és Évi Miskolcról. Kedves Tomi, mai a barátnőnek szeretnénk küldeni a következő számot a virágboltban. Kitartás neked, és munka után várunk. Oké, hát szerintem negyed óra van még a melójából, szóval Maja, együtt visszaszámoljuk a perceket, Zsófi és Évi pedig várnak téged, a következő dal pedig tőlünk neked szól majd. Barbitól is kaptam üzenetet, azt írja, hogy nagyon-nagyon hosszú napja volt, úgyhogy őt is ajándékozzuk meg a következő dallal.

0: rendelést felvéve, és hogy még kit, az most fog kiderülni, mert a kívánság műsorban fordul a kocka. A megbízóm Alexa, ő küldött nekem telefonszámot.
1: Igen.
0: Halló, szia Ágnes, meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Ez az élő kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet így rádión keresztül, amit szeretnék neked átadni, ha vevő vagy rá.
1: Ó, természetesen.
0: Ugyanis Alexától kaptam meg a telefonszámod. Ő írt nekünk, hogy szia Tomi, kérlek hív fel az egyik barátnőmet, és add át neki az üzenetem, hogy mindennél jobban szeretem, és köszönöm szépen, hogy van nekem. Zárójel, ebben az évben elkezdtem bakancslistát teljesíteni neki, és ez is közötte van.
1: És ez kölcsönös.
0: Úgyhogy küldeked egy nagy puszit a rádióban. Ez is most
1: én
0: a tiéd.
1: Küldöm neki.
0: Meg hát akkor van egy közös bakkans listátok, itt azt írja nekem az Alexa?
1: Hát igen, alakulgat.
0: Na és milyen tételek vannak ezen a bakkans listán? Milyen jegyzetek vannak rajta?
1: A tengert már kipipáltuk.
0: Aha, hol voltatok?
1: A bungee jumping, arra még nem tudom rábeszélni, de próbálkozom, horvát tengerparton voltunk. És hát körbe akarjuk enni Magyarországot, és ilyen apróságok, nem olyan teljesíthetetlen dolgok, de remélem, hogy minden teljesülni fog.
0: Mi az, amit még akár idén nyára terveztetek, bár tudom, most már lassan visszaszámoljuk a napokat a nyárból, de mi az, ami még a közeljövőben meg fog valósulni?
1: Hát nem tudom, talán a körbeesszük Magyarországból egy-két dolgot még azért meg tudunk valósítani, de nekünk is most már jön a sok munka, úgyhogy...
0: Ha rám hallgattok, akkor az első között fogjátok kipróbálni a szabolcsi giroszt, amit nyirosznak hívnak ott Nyíregyháza környékén. Nem tudom, hogy hallottál-e már róla?
1: Még nem.
0: Ez ilyen kiflis girosz, tehát konkrétan a klasszikus giroszt, amit általában ugye a legtöbb helyen pitában szoktak tálalni, ezt ilyen girosz kifliben adják, és ilyen kicsit édesebb a tartármártás. És mindez Nyíregyháza környékén.
1: Ó, köszönjük a tippet.
0: Úgyhogy ezt mindenképp biztosan kóstoljátok meg, jó? És ha megkóstoljátok, akkor küldjetek nekünk majd egy beszámolót, hogy milyen volt, hogy ízlett a nyírosz.
1: Mindenképpen, köszönjük szépen.
0: Én pedig a következő dalt is. Neked játszom Dash, Young Fly és a Kiskece itt a Petőfi Rádióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép estét neked, minden jó, szia.
1: Szép estét neked is, szia.
0: Mást is szívesen meglepünk. Erről szól az élő kívánság műsor a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
2: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 után is folytatjuk, hiszen nálunk 2 órás az élő kívánságműsor. Rengeteg az üzenet. Például Sopronból Edina csatlakozott hozzánk, Brigi Püspök Molnáriban hallgat minket, Kitti pedig egy házas rádószról írt, úgyhogy a következő dalt nektek is játszom. Majka, Curtis, elvitted a szívemet. És hogy még kinek, kiknek? Például Hajnalka csatlakozott hozzánk. Hello Tomi, a fiamnak, Zolikának szeretném küldeni a következő számot. 17 éves, melózik, és egy nehéz nap után szeretném feldobni a kedvét. Oké, hát akkor Zolika, remélem, hogy ezzel a dallal mi is tehetünk a hangulatodra. Máté is csatlakozott hozzánk, Békés Csabáról írt nekünk, hogy most értek haza a családdal, úgyhogy akkor a bacsi mellé nektek is játszom a következő dalt. És Jancitól is kaptam üzenetet, aki Sofinak, a lányának címzi a következő számot. Oké, Majka, Curtis, elvitted a szívemet. Ez néhány pillanat, és a tiétek lesz.
3: Elvitted a szívemet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap visszatér a napos meleg idő. Vasárnap várhatóan elkezdhetik visszakapcsolni a paksi turbinákat. Robbanás történt egy családi házban Öskün.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M31-es autópályán az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig még ki kell húzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat is. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömeg szerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Robbanás történt egy lakóházban a Veszprém vármegyei Öskün. A kiérkező tűzoltók a Hásva utcai családi ház átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. A katasztrófa védelem közölte, hogy a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba vitték. Idehaza hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A tüzijáték idején több hidat lezárnak, ezért a tárcavezető azt javasolja, hogy a résztvevők elsősorban a metrókat használják. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek. Ezekben 3-an meghaltak.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos felhős időre számíthatunk. Eleinte többfelé, majd délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
4: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 8 után is folytatjuk. Ez a kívánság műsor a Petőfi Rádióban, na nehogy hallgatóink kedvenceivel. Tehát, hogy neked melyik dal dobná fel a kérdestéd, várom, hogy megírd. SMS számunk 0630 30 30 380. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Gyere velem!
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki viszont az én hívásomat várja. A kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt. És akcióba lendülök.
3: Igen, Petőfi.
2: Ákos, hello, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
3: Szia.
2: A kívánságműsorból hívlak, mert hogy Annától kapta meg a telefonszámod, és szeretne egy üzenetet átadni neked rajtam keresztül. Mondhatom?
3: És mi volna az üzenet?
2: Az lenne az üzenet, hogy hello Tomi, a szerelmemnek Ákosnak szeretnék üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem őt, és a legjobb apuka lesz a világon, mivel kiderült, hogy kisbabánk lesz. Ő jelenti nekem az egész világot, és imádom.
3: Én is nagyon szeretem.
2: Na mit szólsz hozzá?
3: Világon a legboldogabb lesznek.
2: Meg hát már azok is vagytok, hogy kiderült, hogy akkor kisbabátok lesz.
3: Persze. Igen.
2: Mennyire friss a hír?
3: Hát még egy-két hete friss. Aha. Még azért eléggé.
2: Akkor már elmondtátok hát a családnak, a barátoknak.
3: Még azzal várunk egy kicsit.
2: Ja. Hát akkor most már lehet, hogy tudnak róla. Most már lehet, hogy tudnak róla, hogyha a rádiót hallgatják éppen.
3: Igen.
2: Remélem, hogy akkor teljes az öröm most nálatok, és hogy nagyon boldogan várjátok a következő időszakot.
3: Igen. Nagyon szépen köszönöm.
2: Hát akkor vigyázz rájuk, én pedig a következő dalt is nektek játszom a Petőfi Rádióban. Meglepünk most téged egy zenével, a Balkán VIP és a Szabadabb a tiéd lesz.
3: Köszönöm szépen.
2: Minden jót neked, ciao, szia.
3: Minden jót, szia.
2: Rengeteg az üzenet is, például írt nekünk Anita, szia, páromnak Józsinak szeretném küldeni a következő számot, azért, hogy feldobjam az estejét, mert nagyon elfáradt. Tehát Anita küldi a következő zenét Józsinak. Ez a Balkán VIP és a Szabadabb.

0: hívásod.
1: És az üzeneteket is csekkolom, 06 30 30 30 380. Hello Tomi, üzenni szeretnék Gabi barátomnak, hogy tudom, hogy nem úgy alakultak a dolgok kettőnk között, ahogyan azt terveztük, de egy ilyen dolog miatt kár lenne feladni a barátságunkat. Nagyon sajnálom, és remélem, van még esély arra, hogy újra jóban legyünk. Én is bízom benne, hogy ezt meg tudjátok beszélni, és hogy túl tudtok rajta lendülni. Én a következő dalt így békítőként nektek küldöm a Petőfi Rádióban. Hello Tomi, Misi vagyok. Arankának szeretném üzenni, hogy köszönöm az elmúlt együtt töltött gyönyörű éveket, és köszönöm a 20. meghívást. Nagyon szeretlek, és 1000 ölelés. Dávid csatlakozott hozzánk Szegedről, aki a legjobb haverjának, szintén Dávidnak címzi a következő számot. Így BSV és Nagy Bogi közös dalát nektek küldöm. It's Always Be Mine.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét. Telefon.

0: Most meglepődtem.
1: Na, hát ennek örülök, mert pont ez volt az üzenetnek a célja, hogy meglepődnek, hogy kicsit összehozzalak titeket, mert hogy mondjuk nagyon messze vagytok, mekkora a távolság most közöttetek?
0: Most még nem olyan sok, de nem sokára nagyon-nagyon messze leszünk, igen.
1: Ja, ez mit jelent? Kifejted kicsit, hogy értsem?
0: Hát, ugye kamionsofőr és most Magyarországon belül Belföldön dolgozik, viszont nem sokára külföldön fog nemzetközizni.
1: Merre fog egyébként járni, hová fog menni fuvarozni?
0: Hát, Európa szerte, igazából, úgyhogy igen, messze lesz.
1: Aha, na de nézzük a jó oldalát, hogy azért néha elmehettek vele ti is. Kicsit családi kiruccanás, kirándulás lehet majd.
0: Hát lehet, előfordulhat, igen.
1: Miért ne, mert akkor így legalább világot láttok, de mégis együtt vagytok, úgyhogy szerintem nézzétek akkor kicsit ezt az oldalát is. De tudom, igen. Ettől függetlenül csak nem tudom, két hetente fog hazajárni, vagy nem tudom mi a terv.
0: Így van, két hetente, igen.
1: Azért jó, ehhez az tudom. Életformához tényleg hozzá kell szokni, alkalmazkodni kell, úgyhogy... Hát igen, kitartást hozzá, de ő látod, nagyon-nagyon-nagyon szeretiteket, és mindig rátok gondol.
0: Mi is szeretjük őt nagyon, ez tart minket össze.
1: Úgyhogy a következő dalt is nektek játszom, a halott pénz és a gyerekek most a tiétek lesz itt a Petőfi Rádióban.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Legyen szép estét és sok boldogságot nektek.
0: Köszönjük.
1: Hello, szia-szia. Itt a halott pénz és a gyerekek.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

csak szállett golyó. Ártatlan élet volt, visz nád.

Ebben a gyermekem három múlt, én meg ültem az áropon, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot, ma hasz.

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bálint üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A kisfiával, Kristóffal elugrottak pizzázni egyet, és neked szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Kívánságműsor legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban, most néhány perc múlva kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanddal. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fia?
3: De a szenvedélyek mögött.
6: Mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
7: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap visszatér a napos meleg idő. Vasárnap várhatóan elkezdhetik visszakapcsolni a paksi turbinákat. Hatalmas adatlopás történt Lettországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a Tatabánya előtti szakaszon munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. A Győr felé vezető oldalon az 54-es kilométernél a forgalmat a belső sávba terelik. Torlódásra kell készülni. Egy árokba borult kamiont emelnek ki az M0-as M1-es csomópontban, ezért a műszaki mentés idejére az M0-as autóút végén az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat lezárták. Aki az M1-esen Budapest irányába akar tovább menni, azt elterelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni a leállított turbinákat is. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsét okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak. Az összes túlélő megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést. Legalább 10-en meghaltak és 20-an megsebesültek az észak-kelet-ukrajnai Pecsenyihában. Épületek köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére két napos gyászt hirdettek a településen. Nagyszabású adatlopás történt Lettországban. Hackerek a közlekedési hatóság adatbázisába jutottak be. Nevekhez, fizetési információkhoz, rendszámokhoz és lakcímekhez fértek hozzá. Az 1 millió 900 000 lakosú országban 1 millió 200 000 ember és 200 000 jogi személy adatait lopták el. Egyelőre nem tudni, kik az elkövetők. A lett miniszterelnök nemzetbiztonságot veszélyeztető esetnek nevezte az adatlopást, és azonnali vizsgálatot rendelt el.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos felhős időre számíthatunk. Eleinte több felé, majd délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfitness, az idei ország cukormentes tortája, a Szilva Fácska Fantázia nevet viseli. Ebben az órában a torta egyik készítőjével, Vadóczy Jenő cukrásszal és az Ecsefigyelem Alapítvány programvezetőjével, Kémes Renátával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a desszertek világában, a sütemények világában kicsit szűkítem, mert ez még elég sok mindent tartalmazhat, a millefeuilletől kezdve a kókuszgulyóig, az ország tortája, még ezt is szűkítem. Az ország cukormentes tortája világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban e kapcsán az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Renáta, illetve a torta egyik készítője Vadóci Jenő cukrász. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Szia!
1: Hello.
2: Szia!
1: Még mielőtt nagyon belecsapnánk a torta készítésébe, fejtegetésébe, alapanyagokba, ízharmóniákba, azelőtt Jenő cukrász vagy cukrászmester?
2: Még cukrász vagyok, most fogok mestervizsgázni novemberben.
1: Az nem kis feladat, ott azért mindent is tudni kell, eléggé belástad magad akkor a szakma rejtelmeibe az elmúlt hónapokban, években.
2: Hát így van, megpróbálom. Tehát a fagylalton keresztül a bombonokon át mindent készítünk, és mindenbe bele is ásom magamat, hiszen akár a fagylaltot Olaszországban, a fagylalt egyetemen tanultam ki.
1: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy te mit csináltál Olaszország fagyi egyetemén, hogyha fogalmazhatok így, meg beszélünk majd a hableányról is, meg mindenről is, ami hozzátok kapcsolódik. Viszont akkor, Reni, kezdjük veled, vagy folytassuk veled Egy Csepp Figyelem Alapítvány. Amióta ez a bizonyos torta megszületett, torta kategória megszületett, azóta az Egy Csepp Figyelem Alapítvány azért árgus szemekkel figyeli a történéseket.
3: Nem csak, hogy árgus szemekkel figyeli a történéseket, hanem mi találtuk ki ezt a versenyt. Erős Antónia nevéhez fűződik, illetve a férje találta ki, hogy ha van Magyarország tortája, akkor gondoljunk a cukorbetegekre és azokra is, akik inkább tartózkodnak a nagyon édes dolgoktól. Sportolók, vagy ilyen egészségtudatos emberek, és miért ne legyen Magyarország cukormentes tortája. És én pont akkor kerültem az alapítványhoz, úgyhogy én édes gyermekem megtekintem ezt a versenyt, és megkerestük az ötlettel az akkori ipartestület elnökét, Pataki Jánost, aki sajnos már azóta nem él, és tárt karokkal fogadott minket, és azt mondta, hogy persze, legyen egy ilyen verseny. Ő maga is cukorbeteg volt, és a cukrász társadalomban is van elég sok cukorbeteg, vagy inzulinrezisztens. És azt mondta, hogy hajrá, ez egy jó üzenet nem csak az embereknek, hogy nem csak cukros torták lesznek majd a kínálatban a verseny által, hanem a cukrászok számára is egy jó üzenet, hogy ezen is gondolkodjanak el, hogy egyre több ember az, aki tartózkodik akár a cukorbevitáltól, akár a fehérlisztbevitáltól, és ez azóta, ugye a 15 év alatt ez csak fokozódott, egyre növekszik ez az igény.
1: Most az van, hogyha a mai trendeket veszem, akkor a mentesség a divat. Hogyha a cukormentes tortát veszem, akkor viszont nem biztos, hogy mentességről beszélünk. A kettő kapcsolódik egymáshoz, de nem ugyanazt jelenti.
3: Ez így van. Nyilván az alapanyagokat úgy állítjuk össze, van egy ajánlott alapanyaglista, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével karöltve állítunk össze, és mindig a legmodernebb alapanyagokból, édesítőszerekből adunk egy ajánlást. Természetesen a listában szerepelnek azok a különböző alapanyagok is, amelyek egyébként egy normál tortánál is adottak, például a gyümölcsök közül azok, amelyek nem dobják meg nagyon a vércukorszintet. Természetesen törekszünk arra, és a cukrászok is egyre jobban törekszenek arra, hogy legyen még valamilyen mentesség ebben a tortában. Tehát például a gabonaliszt az egyre inkább háttérbe szorul, és a maglisztek veszik át a szerepet. Pont azért, hogy aki esetleg érzékenyebb a glutén, az is el tudja fogyasztani ezt a terméket. A laktóz az már egy nehezebb történet, tehát a mindenmentes kategória az, én úgy gondolom, hogy ez egy evolúció, tehát lehet, hogy majd eljutunk oda, vagy lesz egy olyan alkategória, hogy mindentől mentes, kivéve nyilván a jó alapanyagoktól, mert hogyha már üres a tányér, ez a mindentől mentes körülbelül, de hogy lehet, hogy majd idáig is eljutunk, de ez egy tényleg egy nagyon nagy tanulási folyamat a 15 év alatt, mert volt gyakorlatilag az első versenyen olyan torta, ami ehetetlen volt.
1: Azért kérdezem ezt a bizonyos mindenmentességet, ugye most ez irányba megy a világ, és amint beszélgettem, szerintem te ismered a nevét, Jenő, az Ötvös Zsuzsival, aki azért elég híres, és most egy ilyen mindenmentes, vagy legalábbis állati eredetű alapanyagoktól mentes szakácskönyvet jelentetett meg. És az, hogyha mindenmentességről beszélünk, meg cukormentes tortáról, meg országtortáról beszélünk, nem lehet mindentől mentes. Tehát, hogy azért tojás kell, hogy legyen benne, hogyha fehérliszt nincs is benne, azért nem tudom, tehát a gyümölcsök benne vannak, esetleg a vaj benne van, stb. Kellenek olyan alapanyagok, amik egy kicsit, mint hogyha megül megőriznék ezeket a hagyományokat, hogy jó, a kalóriaszint, meg a kalóriaérték, meg a zsírérték az legyen megfelelő, de azért legyenek benne állati eredetű alapanyagok is, amelyek olyan tortává teszik a tortát.
3: Volt már olyan nevező, amely tényleg mindentől mentesen
1: fűrészpor, erre mondják azt.
3: Pont ezt akartam mondani. Kivetted a számból a szót? Igen, fűrészpor jellegű volt a torta. Szétesett, tehát hogy ez cukrász szakma. Tehát azért tiszteljük annyira a cukrászokat, hogy ők tudják, hogy mitől döglik a légy, mitől lesz ez a torta eladható, mitől fognak mondjuk a Magyar Ízek utcáján 20-án, 21-én jó ízzel távozni a vásárlók, olyannak kell lenni a tortának, amely azért a közízlésnek megfelelő. Szerintünk.
1: És persze ez is benne van, és legyen ilyen torta, és mindenmentes torta. És van, akik csak ilyet fogyaszthatnak, és muszáj, hogy ilyen is legyen, mert hogy nekik is meg kell találni azokat az ízeket, vagy azokat a süteményeket, desszerteket, amiket fogyaszthatnak, de most nem erről beszélünk, az egy másik beszélgetés és egy másik tematika. Mindenmentes süteményt készítettél valaha, Jenő?
2: Azért most már fejlődött annyit az alapanyag ipar, hogy már készítenek akár olyan alapanyagokat is, amikből lehet azért úgymond minden mentesen készíteni. Csak akkor, aki esetleg olyat kell használni, hogy növényi zsíradékok, amik nem biztos, hogy megfelelőek már a táplálkozásnak, vagy olyan körülmények között állítják ezeket elő, ami mondjuk lehet, hogy a későbbiek folyamán ez probléma lesz az embereknek. Tehát ezért nem szeretjük ezt a mindenmentes dolgot, bár el kell fogadnunk, hogy léteznek, és sőt, rengeteg olyan ember van, aki mondjuk laktóz, tejfehérje érzékeny, különböző magvakra érzékeny. Nekik is szeretnénk megfelelni, de nagyon nehéz.
1: Én azért ettem már olyan mindenmentes süteményt, nem is tudom mikor, sok évvel ezelőtt, amire azt mondtam, hogy ez egyébként egész jó, tehát hogy ott is meg lehet találni azokat az ízkombinációkat, meg azokat a pontokat, amikor az ember még úgy tud süteményt készíteni, hogy nem esik szét, és még ehető is.
3: Igen, de ahogy mondta a Jenő is, lehet, hogy ez is kompromisszumos, mert lehet, hogy majd kiderül az egyik alkotóelemről néhány év múlva, hogy hát az nem annyira jó az egészségnek. Tehát ezért nagyon figyelünk arra, most is bejött egy olyan alapanyag, amiről érdeklődtek cukrázók, az a neve, hogy allulóz. Ezt már külföldön elérhetővé tették, és a háztartásokban is előfordul most már Magyarországon, és utána jártunk, és kiderült, hogy az Európai Unió még nem engedélyezte.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ecsep Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Renáta, illetve az idei ország cukormentes tortája verseny nyertesének, a Szilvafácskának az egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idei ország tortája verseny. A nyertesének, a szilvafácskának az egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász. Még egyszer köszöntelek, Jenő, de jó, hogy jöttél. Szia!
3: Köszönjük, szia!
2: Illetve az Egysebb Figyelem Alapítvány programvezetője, Gémes Renáta. De jó, hogy jöttél, köszöntelek téged is még egyszer. Szia, Renáta!
4: Lehetőséget!
2: Na, essünk neki ennek a bizonyos tortának, elemezzük szét, beszéljük végig a rétegeket, a roppanósokat, a csokoládésokat, a szilvásokat, stb. Szilvafácska. Mit tudjunk róla, Jenő?
3: A szilvafácska egy gyermekkori emlékemet idézi, hiszen nekem az augusztus vége mindig arról szólt, hogy nagymamám kertjében a szilvát leszedtük, és szilvalekvárt készítettünk. Az ő szilvalekvára attól volt különleges, hogy fahéj és szerecsendió található benne, és úgy gondoltam, és ezt tovább vitte édesanyám, és én úgy gondoltam, hogy szeretném én is megvalósítani, csak ezt mint torta formájában. Ezért készítettünk egy szerecsendiós fahéjas muszt, amiben található belül egy kék szilvazselé, egy diós mandulás felvertek található abban, és a legalsó réteg egy cukormentes tejcsokoládé, amiben dió és pekándió található. A legfelső szinten van egy kék szilva zselé, de ez attól különleges, hogy zöld teát tettünk bele.
2: Zöld tea van benne, pekándió van benne, fahéjat említettél, szerecsendiót említettél, stb. Ez mind az, ami a szilvához passzol, klappol. A zöld tea kevésbé passzol a szilvához, szerintem.
3: Egy érdekes dolog, mert a zsűrinek is volt egy ilyen meglátása a konzultációs körnél és az elődöntőnél, hogy nem biztos, hogy kellene bele a zöld tea. Én nagyon sokat kísérleteztem utána, amikor a elődöntő megvolt és bejutott a torta a döntőbe, hogy kivesszük belőle a zöld teát, mert alapból az eredetileg is a belső zselé részekben is volt, viszont teljesen más íze volt a szilvának. Ez azért érdekes, mert ez a zöld tea, ez egy ilyen citrusos jegyeket őriz magában, és teljesen megváltoztatja a szilvának. A szilvának megerősíti az ízét igazából.
2: Pont ez lett volna a kérdés, hogy elmondtad azokat az alapanyagokat, amelyek kapcsolódnak a szilvához, a zöld teát leszámítva. De hogy a citromot nem mondtad, hogy ezek szerint citrus nincs benne. Én, hogyha bármit csinálok szilvából, akkor hát vagy biocitromhéj, vagy citromlé megy bele, mert az felerősíti, jobban kihozza a szilvának az ízét.
3: Maga a zöld tea tehát a felső részben, de alapból van citrom és narancshéj is benne, tehát a zselékben.
2: Ez egy augusztus 20-ai nyertes torta, az ország cukormentes tortája. Az imént említett alapanyagok és ízek, és persze javítsak, hogy tévedek, az nekem az ilyen őszi. Tehát, hogy leülök valahová, kicsit esik az eső, egy nem tudom, eldugott vidéki vityillóban ülök, és akkor a kandallóban ropog a tűz, és akkor ezek pont azok az ízek.
3: Én is ettől féltem egy kicsit, hiszen attól féltem, hogy augusztus 20, szilva, fahéj, tényleg inkább a karácsonyhoz köthető ez az ízvilág, de amikor visszaemlékeztem a gyermekkoromra, és tudtam, hogy augusztus végén tényleg, amikor a lekvárt főzték, és rotyogott a lekvár, és jött ez az illat, és akkor is arra vártunk, hogy elfogyasszuk, és megedjük, tehát nem vártuk meg akár az őszt, vagy éppen a telet, hát ugye arra készült fel maga a lekvár, de már szeptemberben ugyanúgy fogyasztottuk, vagy augusztus végén a szilva lekvár.
2: Ugyanezen gondolkodom én is. Te honnan származol egyébként, Jenő?
3: Én vasmegyei vagyok.
2: Vasmegyei vagy. Egészen pontosan tudhatjuk a város nevét?
3: Persze, celdömölki születésű.
2: Jó. Én Debrecenből jövök, és annak idején a 80-as évek közepe vége magasságában, augusztus végén én már bőven másztam a szilvafára, és akkor ott már jó, lehet, hogy még nem volt egyébként teljesen érett a szilva, de azért már toltam be a számba, és emlékszem, hogy augusztus végén, szeptember elején pedig a nagymamám kint az üstben ott kavargatta a szilvalekvárt, egészen addig kell, amíg meg nem áll benne a fakanál.
3: Így van. Így van. És a maga a tortában is az a jellegzetes, hogy ez viszont a zsűri tanácsára volt. A belső szilva rétegek, az direkt meg van hagyva erre a nagymama lekvárjára, tehát nincsen szétfőzve, nincsen szétturmixolva, tehát nem egy sejmes réteget fogunk kapni benne, hanem megtaláltak a szilvának a rostjai, a héj darabjai benne. Tehát azért is néha valamikor egyenletlen a torta, mert nem lehet szépen úgymond betölteni.
2: Szilva. Millió egy formája van. Milyen szilva?
3: Mindenképpen a legfontosabb a Magyarország tortája és Magyarország cukormentes tortája versenyén, hogy ezek magyarországi gyümölcsök legyenek, tehát mi rendes magyar szilvát tudunk, rendes magyar kék szilvát szerzünk be, és azt is használjuk fel benne.
2: Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy az idei ország tortája verseny, vagyis hát cukormentes tortája verseny, nyertes tortájának, a szilvafácskának az egyik készítője. Ugye alapvetően ott ilyen tímmunkában, kalákában dolgoztok, szóval te vagy a szóvivő, de azért többen vagytok, akiknek a keze benne van ebben.
3: Így van, tehát ez azt kell tudni, hogy van kettő darab kollégám, Pető Gábor és Puhovszki Alena. Mind a hárman a Magyarország cukormentes országtartán indultunk egy-egy tortával, mindenki megálmodta a sajátját, és úgy gondoltuk, és mindegyikünk segített a másikéba. Tehát beletettek ők is ötletet, beletettem én is az övükébe, és úgy gondoltuk, hogy talán így a legtisztább indulni, hogy mindegyikünknek a tortájába egy csapatként indultunk, hiszen csapatként alkottuk meg az első pillanat. Hiába az én régi emlékem, de hogy te is meséltél róla, neked is ugyanúgy feljött ez az emlék, hogy volt a nagymama, aki segített, vagy akinek segítettél szilvalekvárt főzni. Tehát úgy gondoltam, hogy ez egy közös munka, és rengeteg kreativitás van benne, rengeteg ötleteket adtak, és hát elhozta az első helyet.
2: A tetején a zselé, az mivel készült, mivel zselésítettél? Agar-agarral?
3: Nem, zselatin van benne.
2: Zselatin van benne. Van. Egyébként célnak tökéletesen megfelel, ez is, meg az is. Borzasztóan jól néz ki. Hanyadik próbálkozásra sikerült így lesütni? 12, 18, 127?
3: Maga a legelső torta megalkotásán, azt második alkalommal, amikor bevittük az elődöntőbe. Utána ugye, ahogy beszélünk róla, tehát, hogy maga az elődöntő után a zsűri tanácsot ad a versenyzőnek, hogy mind kéne javítani, és ezt utána jön egy konzultációs kör. Erre a konzultációs körre visszük el a tortának az újra gondolását, az átalakításán, és ez a konzultációs kör, és elmondják a véleményüket, adnak javaslatot, mondják, hogy jobb lett, rosszabb lett, mind változtassunk, mind nem. És ezután jön a döntő, ahol élő munka, a Magyar Cukrászipar Testületnek a székházában van ez a döntő, ahol ellenőriznek minket, a dietetikus van ott, és maga a zsűrinek az elnöke, és nézi, hogy tényleg valójában az kerül bele, szigorú ellenőrzés között zajlik ez a munka. És így, ha összesen összeadom, én már számolgattam, ilyen 8/10 volt, de olyan nyanszok például, hogy a zsűri megítélte, hogy neki egy picit több a fa, vagy sok benne a fahéj, kicsit vigyem le, és akkor 2,4 gramról 2,2 gramra csökkentettük le. Tehát egy ilyen nyuansznyi, hogy mindenkinek megfelelünk. Tehát az utolsó, amikor a konzultációs kör után már beszélgetünk, ott már tényleg annyira minimális változtatás van és próbálgatás, hogy ezért ilyen 9-10.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Szilva Fácska, az idei ország cukormentes tortája, nyertes tortájának az egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász, illetve az Ecsepp Figyelem Alapítvány programvezetője, Gémes Renáta. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a szilvafácska világában kalandozunk. Ez az idei ország cukormentes tortája, nyertes tortájának a neve, és velem szemben a stúdióban a torta egyik készítője, Vadóczi Jenő cukrász, illetve Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Szia!
4: Szia!
2: Az imént elmondtad az elmúlt szűk negyed órában, Jenő, hogy milyen élményekből, emlékekből kb. Hogyan született, hogy hogyan kellett 2,5 g-ról 2,2-re csökkenteni a fahéj mértékét, és miért, meg hogy milyen egyéb alapanyagok vannak benne, és akkor folytassuk még azzal, hogy volt egy ilyen fél mondatod valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, Reni, hogy adtuk ajánlásokat. Most amíg arról beszélünk, hogy ország tortája, addig megvan, hogy milyen kötelező alapanyagok vannak, miket lehet még felhasználni. Az ország cukormentes tortájával kapcsolatban ilyenek azért nincs. Nincsenek. Persze oda kell figyelni arra, hogy igen, a megfelelő kalóriaérték, zsírérték, minden legyen benne, stb. De hogy ti nem mondjátok meg évről évre, hogy akkor most a szilva legyen ebben az évben.
3: Ez így van, úgy gondoljuk, hogy éppen elég nehéz dolguk van a cukrászoknak, hogy előállítsanak egy olyan terméket, amely finom is, nincs utóíze, mert sok évig ez volt az első dolog, ami az embernek eszébe jutott, hogy ja, cukormentes, na az biztos keserű. Emlékszel, amikor biztos fiatal voltál, hallottad esetleg nagymamától, nagypapától, vagy a szomszédtól, hogy létezett az a diabetikus sütemény. Na most az tényleg nagyon durva volt, egyik-másik vegyi fegyver kategóriába esett, borzasztó. De hát nyilván az volt, és akkor szegény cukorbeteg azt tette, mert azt mondták neki az orvosok, hogy már pedig te diabetikus teszel. Ez a kifejezés már 10 éve nem létezik egyébként.
2: Európai Unió. Mondod, igen. Az van, a 90-es években még az működött, hogy diabetikus, azóta most már nincs ilyen.
3: Igen, mentes. Hát néha még a régi, idősebb cukrászok még alkalmazzák ezt a szót, és mindig tűzzárlással próbáljuk írtani, mert nincs ilyen. Olyan van például, nagyon sok kategóriát hozott létre az Európai Unió, és mi ugye átvettük ezeket a kategóriákat, például a szilvafácska, az hozzáadott cukor nélküli. Viszont természetes cukrokat, gyümölcscukrokat, természetes, ez tényleg kihangsúlyozott, tartalmaz, tehát nem fruktózt adnak hozzá, hanem magát a gyümölcsöt, amiben található természetes formában ez a édesítőszer.
2: És pont ezt szerettem volna kérdezni gyorsan hozzád vissza, Jenő, hogy azért kell bele valamilyen édesítőszer, természetes édesítőszereket említett a Reni. A méz az például beleférhet, az természetes édesítőszer? Vagy az eritrit, ami nem természetes, de használják nagyon sokan. Szóval, hogy te hogy oldottad meg, hogy küszöbölted ki?
4: A méz az nem fér bele, nem semmiképpen.
2: Miért?
3: Mert emeli a vércukrot. Tehát itt ugye azt is kell nézni, hogy a glikémiás indexe milyen az egyes termékeknek, vagy alapanyagoknak, amelyek belekerülnek az ország, Magyarország cukormentes tortájába, és a méz az nagyon magasra emeli a inzulin választ, úgymond a szervezetben. Tehát cukorbetegeknek nem ajánlott a méz. Egy csomó szirup sem. Tehát azt gondolod, hogy a barna cukor igen, pedig nem, az se.
2: Mivel édesítettél?
4: Így van. Tehát amúgy cukoralkoholokkal édesítünk, és ezek természetes cukor alkoholok, tehát így, mint az elitrit és a szilittel édesítettünk, és mivel a csokoládé gyártás során még nincs kiküszöbölve az, hogy ne lehessen más édesítőszerrel készíteni a csokit, a nagy csokoládé gyártók ők maltitot használnak hozzá, ezért ebbe található csak a csokoládéban maltitol, és ezen kívül ugye akkor elitrit és szilit.
3: Egyébként az előírás az, hogy nagyon minimális maltitól lehet használni, pont ezért, mert még nincs olyan csoki, vagy legalábbis így nagy mennyiségben nem állítanak még elő olyat, ami ennél jobb lenne, mert a maltitnak lehet nagy mennyiségben, hogy mondjam, tehát emésztési diszfunkciókat okozó hatása.
2: Szerintem ezt értjük mindannyian. Igen, ezt nem kell külön megmagyarázni. Jó, tehát hogyha eszel belőle sokat, akkor ne baj, hogy közel van egy WC.
3: Igen.
2: Értem. Hogy történik egy ilyen tortának az elkészítése? Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szakemberei ott állnak mindenféle kémcsövekkel, fehér köpenyben, és akkor azt nézegetik, hogy akkor most annyi kerül bele, nem kerül bele annyi, vagy már a készítés folyamán nem szakácskabát vagy cukrászkabát van rajtad, hanem hogy fehér laborköpeny, és akkor te nézegeted, hogy mennyit teszel bele, szóval hogy?
3: Hát lehet, el tudom képzelni egyébként Jenőről, hogy amikor a kis boszorkány műhelyében, mert nem konyha, hanem műhely, ott elkezd ilyen grammokkal játszani, aha, vagy tizedekkel, akkor szinte egy vegyész veszik el benne, de az Egy Csepp Figyelem Alapítvány zsűri tagjai, akik között van kettő dietetikus is, ők számolnak, és megbíznak abban, egyébként utána meg alá is kell írniuk a cukrászoknak, akik sütik a tortát, hogy betartják a receptet, mert csak akkor tudjuk garantálni, hogy annyi gram szénhidrát és annyi gram zsír és energia van benne, amennyi mondjuk a kalóriatáblán szerepel a cukrászdában. Tehát a dietetikusok számolnak, és utána a győztes torta bekerül az Eurofins független laboratóriumba, ahol tényleg szétszedik, elégetik, öntenek hozzá mindenfélét, nem tudom miket, sósavat, fogalmam nincs, de hogy na ott az egy igazi vegyi műhely, ahol szétszedik a tortát, annak bizonyításául, hogy tényleg azok az alapanyagok szerepelnek benne, és tényleg nem tartalmaz hozzáadott cukrot.
2: Mindjárt visszatérünk még egy-két mondat erejéig a zsűrire, viszont hozzád egy észrevétel, Jenő. Milyen jó az, hogy megcsinálsz egy ilyen tortát, és majd beszélünk arról, hogy milyen munkaórák vannak benne, és akkor csinálni kell plusz egyet, egy ilyen műalkotást egyébként, mert az, amit utána elvisznek a megfelelő laborba, elégetik, leöntik, nem tudom, mit csinálnak vele. Csináltam egy tortát, és akkor ennek ez lesz a sorsa.
4: Hát, ez nagyon fontos, hogy tényleg a cukorbetegek megfelelő süteményt kapjanak, és megfelelően be legyen vizsgálva, és tudjuk, hogy ténylegesen mi van benne. Amit el is kell mondanunk, hogy ez egy szelet, ez körülbelül 100 gramnak felel most meg, de mi a kézműves termékről beszélünk, ezért eltérhetnek ezek a grammos százalékok, mármint szelet gramja, de egy szeletben átlagosan 15,3 gram szénhidrát van, és 253,7 kilokalória energia található.
2: Ennyi energia nem elég ahhoz, hogy körbefussam a szigetet egyszer, akkor legalább 3 szeletet kellene ebben a tortából.
3: Miért te sütemény szoktad magad inspirálni, hogy körbefussd a
2: szigetet? Úgy vagyok vele, hogy egy túrórudi az egy szigetkör.
3: Ja, hát azért kell is futni, hogy ezt lebontsd.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Renáta, illetve a Szilva Fácska, az ország cukormentes tortájának az egyik készítője, Vadósz Jenő cukrász. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: nem olyan, amit öntözni kell, és aztán őszről őszre terem, hanem az ország cukormentes tortájának az idei nyertese, amit egyébként a velem szemközt ülő, az egyik oldalon szemközt ülő balatongyöröki cukrász Vadóczi Jenő is készített. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Jenő.
1: Szia.
0: Illetve az Ecsep Figyelem Alapítvány programvezetője Gémes Reni is itt van, téged is köszöntelek még egyszer. Szia, Reni.
2: Szia.
0: Na, majd mindjárt visszatérünk még a tortához, viszont maradjunk még az Ecsep Figyelem Alapítványnál. Zsűriről is beszéltünk, meg arról, hogy ki elemzik a megfelelő laboratóriumokban, hogy akkor annyit tartalmaz-e, nem annyit tartalmaz-e, a különböző belepakolt anyagok milyen hatással vannak egymásra, jó-e a cukorbetegeknek, vagy az így táplálkozóknak. Viszont arról még nem beszéltél, hogy nem csak a szakavatott zsűri, pontosabban a legszakavatottabb zsűri is megkóstolja, mert hát a gyerkőcök is kell, hogy szeressék ezt a tortát.
2: Így van, úgy gondoltuk, hogy tavaly már kipróbáltuk azt, hogy milyen cukorbeteg gyerekek által egy zsűrit összerakni, és általuk kiválasztani azt, hogy milyen lehet számukra az eszményi torta abból a 6 tortából, amely bejutott a döntőbe. Tehát nekik csak 6-ot kellett megkóstolni. És,
0: sajnos, gondolják ők.
2: Igen, de ki is porcióztuk nekik, úgyhogy nagyon sajnos, de hazavihettek, meg kis pakokat kaptak, hogy otthon majd ellenőrzött környezetben tényleg a szülők úgy adagolják, ahogy szükséges, de egyébként ott a versenyen is, tehát ez úgy ment, hogy lement a döntő, és utána következtek a gyerekek. 7 cukorbeteg gyerek vállalta azt, hogy nagyon szívesen, több is lett volna, de 7-et választottunk mi ki, megkóstolják a döntős tortákat. Az Ecsep Figyelem Alapítvány már tavaly óta bizonyos programokban együttműködik a Sportos Cukorbetegek Egyesületével, Szövetségével, és együtt találtuk ki azt, hogy akkor mind a két szervezet delegál a zsűribe, hogy ne legyen részrehajlás különböző korosztályokban, az óvodástól az általános iskolás 10-11 évesig változó életkorban, de az volt a közös nevező, hogy mindenki cukorbeteg. És akkor dietetikus kiporciózott pár gram kis falatkákat úgymond a versenyművekből, és ott volt még egy diabetológiai szakápoló is, hogy minden rendben legyen. És persze a szülők is határos szemekkel nézték, hogy mi történik. És nagyon érdekes, mert a Jenőjék tortája tavaly a gyerekek kedvence lett, a tavalyi mesterművük, és idén nagyon picivel maradt le egyébként ez a győztes torta, mert lehetett volna az is, hogy a gyerekeknek is ugyanazt tetszik. De végül is a Kiskunfélegyházi Kovács cukrászdának a Ribizli keringő elnevezésű tortája lett a befutó, és ez lett idén a Magyarország cukormentes tortája, UNO gyermekzsűri különdíjas tortája. Ezt a tortát is lehet majd bizonyos cukrászdákban kapni, mint ahogy a Magyarország cukormentes tortája versenygyőztesét, a szilvafácskát, és hát a gyerekek imádták, meg tudod olyan jól látni, hogy ők most főszerepbe kerültek. Ők fogják eldönteni, és ez arra sarkalta őket, hogy tényleg ilyen nagyon komoly arccal az ipartestület székházában voltunk egyébként, tehát a megfelelő helyen a kóstolásra, és Erdély Balázs, aki az ipartestület elnöke, mindenkinek adott kis cukrássapkát, úgyhogy olyan édesek voltak nagyon, és hát nagyon komolyan vették a feladatot, és úgy pontoztak, hogy ilyen kis kártyalapokat kellett, különböző számok voltak, és az alapján pontozták a különböző műveket, mert ugye az óvodások nem tudnak még számokat leírni. Úgyhogy, és akkor így 2-3 pont volt az eltérés az első és a második között.
0: Jenő, vissza hozzád. Említettem, hogy Balatongyörök, onnan hoztátok ezt a bizonyos tortát, ott dolgoztok nap, mint nap. Promenád, jól emlékszem?
1: Így van, Promenád Kávéház.
0: Úgy indultatok el, hogy akkor küldjük be, aztán meglátjuk, mi lesz belőle, vagy úgy indultatok el, hogy ezek a torták annyira jók lettek, vagy a három közül valamelyik, hogy ezzel ezt megnyerjük.
1: Ez egy érdekes dolog, mert hogy csináltunk egy házi versenyt is a 3 darab tortával, és a tulajdonosi kör, a többiek is mind azt mondták, hogy nekik ez volt a 3 közül a legutolsó, amelyik ízlett nekik. És egyszerűen hál' Istennek a szakmának, és a diabetikusoknak, és a dietetikusoknak, és az ottani zsűrinek viszont nagyon ízlett. Tehát, hogy én soha nem így úgy indulok neki egy versenynek, mert hogy Ez azért nem egy futóverseny. Itt ízlésekről vannak szó, tehát meg kell mondani, tehát a futóverseny, ha futsz, beérsz, első vagy. Igen. Itt ízlések, éppen, hogy milyen

0: textúra van, éppen aznap, hogy sütötted le, milyen volt éppen a sütő, tényleg átsült-e rendesen, jól raktad-e össze, mert bármi előfordulhat ezzel.
1: Hogy történt, a tulajdonosi kört említetted, ők mondták, hogy na akkor, kis cukrászaink, tessék szépen kitalálni valamit és jelentkezni, vagy a ti üteletetek volt, vagy azt mondta a tulajdonosi kör, hogy azt csináltuk, amit akartok, de a napi munka és a krémes szám legyen meg, emellett majd utána bent maradhattok a műhelyben.
0: Nekem nagyon szerencsém, hát nekünk, nagyon szerencsém, a tulajdonosi kör, ők nem ilyenek, tehát ők szabad kezet adnak teljesen, és azt mondják, hogy legyen, amit szeretnék. És én vagyok ennyire nagy versenyző, én imádok versenyezni, szeretek, hiszen új dolgokat tudok kitalálni. És a vendégeknek ez jó, hogyha új dolgokat alkotok meg. Nem benne maradok akár a krémesben, és csak krémes kapható, hanem minden nap azon dolgozunk, vagy az év többi szakaszánban is azon dolgozunk, hogy új termékeket alkossunk, ezzel nekik kedveskedjünk.
1: Nyilván nálatok is kapható lesz majd ez a bizonyos torta. Egyértelmű, hiszen te vagy a készítője, az egyik, pontosabban az ötletgazdája és az egyik készítője, és említetted, hogy nagy versenyző vagy. Beigli, fagyi, Balaton sütie, hableágy van még nálatok a pultban?
0: Most jelen pillanatban nincs, de augusztus 20-ára készülünk a hableánnyal is. Szoktuk készíteni, amúgy csak most jelen pillanatban eléggé feszített a tempó a cukormentes ország torta elkészítésével, de igen, hát a fagylalton, a beiglin keresztül, sőt még szaloncukron át mindenhol sikerült első vagy valamilyen szép eredményt elérni.
1: Milyen versenyeken is indult el a hableány, az a Balaton süti élet, az mikor, tavaly, tavaly előtt?
0: Nem, az tavaly volt, 2025-ben volt a hableány, de előző években volt Évinyenc beiglie, voltam
1: az évszalon... a dílusfüggés.
0: Így van, voltam például az év szaloncukra versenygyőztese, 200 induló közül, az is egy diósfüggés volt, de idén még a érdekes dolog, hogy az évfagylaltján is lehet elkészíteni, van egy külön kategória, cukormentes kategória, ott az arany érmet is ismételten mi hoztuk el.
1: Gratulálok hozzá. Köszönöm. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy a gyerkőcök már megkóstolták, ízlett nekik, meg említetted, hogy zsűri, meg hogy persze majd kapható cukrászdákban, de hogyha valaki szeretné mi hamarabb megkóstolni, akkor 20-án irány a Várkert Bazár.
2: Igen, és az a nagyon klassz dolog a Várkert Bazár járusi. Ott egyébként a Várkert Bazár rendezvénytermében egy ilyen óriás cukrászdát rendeznek be gyakorlatilag az ipartestületi cukrászok, hogy olyan cukrászok árulnak, akik már nyertek vagy Magyarország tortáját, vagy Magyarország cukormentes tortáját. Tehát ötös fogat a történet. Hát most ezt nem így mondom, hogy a legjobb cukrászok, mert megsértődnének a többiek, mert ők is nagyon jók, akik eddig valaha nyertek Magyarország tortáját, vagy cukormentes tortáját, de öt eddigi győztes fogja elkészíteni, és ott árusítani. Tehát a minőség garantált, jó idő lesz, úgy tudjuk, nem lesz nagyon 40 fok, és emellett viszont augusztus 20-ától nem csak a Várkert Bazárban, ja is 21-én is lehet a Várkert Bazárban hozzájutni ezekhez a finomságokhoz, hanem országszerte számos cukrászda elkezdi a kínálatába venni és árusítani. Ezt a cukor, tehát a cukrász ipartestületnek a honlapján is megtalálják, és az egycseppfinyelem.hu honlapján a csak a cukormentes tortát árusító cukrászdákat.
1: Utolsó kérdés a végére most már hozzád, Jenő. Valamikor egy jó, hát 50 perccel, egy órával ezelőtt azzal kezdtük a beszélgetést, hogy igen, fagyi, meg most is említetted, hogy még azon is lehet, hogy majd indultok a cukormentes fagyim. Vagy indultatok, és azt is megnyertétek így a helyes múlt időben. De hogy én tudom, hogy létezik ilyen egyetem, olyan egyetem, amolyan egyetem, talán egyen-kettőn ott is voltam és tanultam, de hogy fagyi egyetem, ilyet én még nem hallottam.
0: Hát Olaszországból indult ez a mai gelato nevezetű fagylalt, és Bolognában található egy fagylalt egyetem, amit a Carpigiani-nak a Gelato University-e. Ott három tanfolyam elérhető, van egy alapképzés, egy középhaladó és egy mesterképzés. Hál' Istennek mind a három képzéssel rendelkezem már, hiszen idén letettem a kinti fagylalt mester képzést. És ott a különlegesség ebben az egészben, hogy annyira elfogadott ez a fagylalt egyetem, hogy például, hogyha az alapképzés valaki elvégzi kint Olaszországban, Olaszországban nyithat fagyizót ebből. Tehát nem kell cukrász végzettség hozzá, hanem ez az alapképzés. Hogyha elvégzi, akkor olyan fagyizót nyit kint Olaszban, amilyet szeretne.
1: Szóval az idei ország cukormentes tortája verseny nyertese a Promenád Kávéház, a Balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászának, Vadósz Jenőnek az alkotása, a Szilva drága fácska. Jenő, Reni, Jenő, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Köszönjük, mi is további szép estét kívánunk. Köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában az Egysebb Figyelem Alapítvány programvezetőjével, Gémes Renátával, és az idei ország cukormentes tortája, a Szilvafácska egyik készítőjével, Vadóczi Jenő cukrásszal beszélgettem. A következő órában pedig Mihály Réka énekesnővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Sehol sem vagyok, ahol te vagy, arra sosem járok én. Két csillag között alszom, a szőrényt a két kezén.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kati, Kórusz. Augusztus 20-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport Tré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap visszatér a napos meleg idő. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjét. Augusztus 20-án elindul a közmédiában a híradó.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Tatabánya előtti szakaszon munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. A Győr felé vezető oldalon az 54-es kilométernél a forgalmat a belső sávba terelik. Torlódásra kell készülni. Egy árokba borult kamiont emelnek ki az M0-as M1-es csomópontban, ezért a műszaki mentés idejére az M0-as autóút végén az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat lezárták. Aki az M1-esen Budapest irányába akar tovább menni, azt elterelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Még 18 sérültet ápolnak. A magyarországi kórházakban az M3-ason történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Közülük két ember továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál. Akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Holnap lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét augusztus 11-én választották meg a parlamenti képviselők. Az államfőjük köreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látta el. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. A tűzijáték után a város több pontján, közöttük a Kossuth téren, szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni világkarnevált, kora este a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. Elgázolt a Balatonfüredről Szombathelyre tartó sebes vonat Sárváron egy embert. Már nem tudták megmenteni az életét. A helyszínelés miatt Sárvár és Ostfiasszonyfa között szünetel a közlekedés. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos felhős időre számíthatunk. Eleinte több felé, majd délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni, szóba kerül majd a dalszerzés, a Dolce Farniente és egy nápolyi videóklip forgatás is. Mihály Réka énekesnővel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Sami Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, a magyar zenevilágában, de el kell hozzá utaznunk Dél-Olaszországba, mert hogy ott forgott Mihály Réka legújabb dalához a videóklip, és már itt ül velem szemben a stúdióban maga Mihály Réka. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Sziasztok!
1: Kezdjük azzal, hogy ha megérkezik a nyár, akkor elég sokan veszik Olaszország felé az irányt, ugye nem csak az ételek meg az italok miatt, hanem a dolce far niente miatt is. És hát erre ti is rámentetek egy kicsit erre a bizonyos édessemmit tevésre.
2: Igen, bár ez nem volt tudatos. Pontosabban, már hogyha most megkérdeznéd, hogy hogy született a dal, akkor most azt elmondanám, hogy szerettem volna egy könnyed nyári dalt. Ez a dal már nagyon régen megíródott, csak a fiók mélyére került, és aztán Romhány Áron írta egyébként a United.
1: Mindig ezt mondod, hogy Romhány Áron írta.
2: Jó, mert
1: egyébként
2: tudom, már unalmas, de hát most vele élek, vele dolgozom együtt 21 éve. És nekem nem tetszett ez a dal, meg hogy mindig volt valami kivetnivalóm, meg egyébként is mindig van valami kivetnivalóm, és akkor valami értő ezt mondta, hogy de higgyem el, ez jó lesz, és akkor nem hallottam jóra, de aztán csinált egy olyan jó kis hangszerelést, és utána meg már megérkeztem én is a dalba olyan értelemben, hogy nem csak lefikáztam, hanem ötleteim is voltak, hogy hogyan lehetne jobbá tenni. És akkor lett egy ilyen nagyon könnyed nyári dal, és aztán amikor a szövegíróval elkezdtem, Péter Fikis Mártival erről egyeztetni, hogy lenne, meg mi lenne, és mondtam, tudod, én ilyen kis olaszos hangulatot képzelek el, de csak ennyit mondtam, és aztán voltak néhány mondat, amit szerettem volna, hogy beépítsen a szövegbe, és aztán ő ebből egyszer csak felhívott, hogy hát figyelj, van egy merész ötletem, dolce far niente, és mondtam, hogy teljesen kizárt, biztos, hogy nem fogok olyan magyar dalt énekelni, amiben lesz egy olasz sor, ráadásul, mint a Nicasse Pieni Melo, tehát nem szeretnék ilyet csinálni, és akkor mosolyogtunk meg, nevetgéltünk ezen, de aztán egyébként meg annyira vitt a lendület, és hozta azt az életérzést, amiről tulajdonképpen nem kell Olaszországig menni, de hogy így ezt szerettem volna elmondani ezzel a dala, úgyhogy benne maradt. És aztán, amikor a szöveget lefixáltuk, akkor a kedves barátom Boldog Ati, aki a klipet forgatta, aki egyébként egy profi fotós, meghallgatt és mondta, hogy ez nagyon szuper, csináljunk is rá egy klipet, és akkor menjünk le Nápolyig. Mondtam, hogy biztos, hogy nem. Tehát ez a dal, ez csupa biztos, hogy nemből indult. Mert hogy se pénzem, se energiám, meg hát hogy két kisgyerek, mert hogy menjek le, én nem, hogy Nápolyba, hát a Balatonig nem jutok el idén nyáron, tehát nem fogom tudni ezt kivitelezni, de ő ilyen kétlaki életet él, és mondta, hogy ezt higgyem el, hogy nagyon jól ki lehet hozni, és ehhez nem feltétlenül pénz fog kelleni, és igaza volt, mert hogyha osztokszorzók, ha itt béreltem volna egy stúdiót, statisztákat, bármit, akkor ez pont ugyanannyi lett volna, mint így, hogy a barátok összeálltunk, a barátnőm Pásztor Kriszta volt a sminkes, meg az edző barátnőnket, a Táncos Lillát is elvittük, mert ő megmondta, hogy itthon ne hagyjatok, mert ő is pici gyereket nevel, és mondta, hogy szeretne ő is, és az utca népe lett a statiszták, de úgy, hogy senkit nem kellett megkérni. Látták, hogy valami történik, és már jöttek oda, és már ötlete volt, és ő is benne volt, és hozott egy limoncellót, a másik meg egy croissant hozott, és akkor egészen elképesztő volt, és a nap végére lett egy klipünk úgy, hogy tényleg nem tudtam, mi fog történni.
1: Ki beszél olaszul a stábban? Vagy?
2: Hát az Ati, a Boldog Ati, úgyhogy ő volt, aki ezt levezényelte. Én
1: azért
2: csak
1: a
2: úgy
1: kérdés.
2: Nézek.
1: Azért a kérdés, mert ugye a klip elején van egy ilyen, hát nem túl hosszú része, amikor ott a helyi arcok, akiken látszik, hogy akkor ők ott élnek, elmondják, hogy nekik mit jelent a dolce far niente. És hát nyilván nem úgy tettétek föl nekik a kérdés, hogy what does the dolce far niente mean to you for you?
2: Igen. Ezt meg én találtam ki még az utazás előtt, hogy engem érdekelne, hogy az ott élő mit mond erről a dolce far niente, az édes semmit tevésről, hogy oké, hogy azt mondjuk, hogy ezt az olaszok így élnek meg hogy ő, ez az ő frázis, amit mond, de hogy ők tényleg ezt betartják vajon, vagy ez csak egy ilyen jól hangzó reklámszöveg, amit az olaszokra ráaggattunk, hogy a dolce far niente, és tényleg megélik, úgyhogy ezért lett az, hogy a klip elején a helyieket megkérdeztük, hogy kinek mit jelent, és tök érdekes, hogy mindenki mást mond. Valaki azt mondja, hogy nagyon jó lenne így élni, és pontosan tudja, mit kéne élni, de a mindennapok elviszik őt is. De a nap végén tudja, hogy mi a fontos, és hogy mire megy haza, kihez megy haza. Szóval, hogy nagyon-nagyon megindító volt, és a klip végén pedig a taxisofőr bácsi, aki egész nap hozott bennünket, ő egy nagyon szép lezáró szöveget mond, és azt gondoltam, vagy tényleg úgy éreztem, hogy ezt ne a klip elejére vágjuk be, hanem legyen ezzel vége a klipnek, mert olyan szépen keretbe foglalta a bácsi, hogy miről szól. Tehát amikor elérsz valamit, és nem kell, hogy az nagy dolog legyen, és akkor otthon utána egy pohár bor mellett azt mondod, hogy okay, jól vagyok.
1: Szóval osztottál, szoroztál, uh-huh. Elővetted a kockás füzetet, hogyha itthon csinálod, kibéreled kb. Ugyanannyi, és akkor megvolt a mesterterv, hogy igen. Akkor összeszedem a stábot, és elindulunk. Néztetek uh-huh. repülőjegyet, kint találkoztatok a repülőtéren, és akkor hát 1 óra 45 perc alatt ott voltatok.
2: Nagyjából igen, annyi, hogy az Ati, ő már kim volt, ja, és Márko, aki volt az operatőr, akit szintén velünk jött, kis Márk, és velük együtt, tehát a lányokkal, a Márkkal, az Áron, ja, meg az én két gyerekem, ugye, mert hát, hogy hova tesszük
1: nyaralással
2: őket.
1: Nyaralással egybe kötjük.
2: Mindenki ezt mondja, de hát ez semmi nem volt, tehát köze nem volt a nyaraláshoz, mert hogy ugye félszemmel mindig azt néztem, hogy a szegény édesapjuk, aki két gyerek lóg másfél napon keresztül, az hogyan asszisztálja végig ezt az egész forgatást, mert hogy így helyszínről helyszínre jött velünk, mert ugye még anya teljes a pici, tehát hogy nyilván ő neki ott kell lenni, ahol az anyukája van. Na most én hatalmas műszempillákkal, meg besütött hajjal, meg éppen, hogy csak egy kis neglizsében ott szeltem Nápoly utcáit, és időnként meg gyermeket etettem, igen, meg altattam, meg dajkáltam, szóval vicces volt. De Olaszország pont ehhez tökéletes volt, hogy ez ott természetes volt.
1: Megérkeztetek, ott voltatok, mennyi időt egyébként, mennyi ideig forgott ez a bizonyos videóklip?
2: Egy teljes napon keresztül forgattunk, aztán vágóképek másnap készültek, illetve fotózás is volt másnap, és aztán meg amikor, aznap, amikor megérkeztünk, akkor már így beszívtuk az energiákat, Ati így fogalmaz, és akkor elmentünk a kis utcákba, a gyerekek, és akkor ott ettünk, ittunk, andalogtunk, szóval, hogy igazából ez egy háromnapos dolog volt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mihály Réka, énekesnőm, kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Elkészült a legújabb dala és a hozzátartozó videóklip, egyébként Dél-Olaszországban, Nápolyban forgatták hozzá a videóklipet. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm a meghívást, szia.
2: Na, bejártátok az egész várost, ezt kijelentsem, vagy kérdezem, bejártátok az egész várost? Nekem feltűnt, minthogyha ott a Quartiere Spagnoli, tehát a spanyol negyed fölött a Via Pinyaszekka magasságában forgattatok volna.
3: Te ennyire képben vagy? Beszélsz is olaszul?
2: Kedvenc városom Nápoly.
3: Tényleg? Hú, de jó, most kirázott a hideg. Na, azért érdekes, mert amikor az Ati mesélt Nápolyról, ő azt mondta, hogy mert szóba került több olasz város, mert mondtam, hogy akkor legyen azért kicsit közelebbi, meg vannak nekem is nyilván kedvenceim, de így mondta, hogy higgyem el, hogy Nápoly kell nekem, de én még előtte sosem voltam Nápolyban. És olyan szuperlatívuszokban beszélt Nápolyról, meg mesélt, hogy végül vakon belementem ebbe az utazásba, és amikor megérkeztünk, akkor egy olyan helyen volt a szállásunk, aminek az egyik része csodaszép volt, majd az utca másik oldalán egy valami olyan rettenet indult el, mármint úgy értem, hogy tehát az nem egy gyereknek való vidék. Tehát, hogy egy igazán sikátoros, nagyon macskaköves, nagyon úristen, tehát belváros, aha, belvárosa. És mondtam, hogy Ati, ez nem lesz jó. Tehát én a dupla szűz, aki élére vasalt életet élek. De, levert a víz, hogy ez nem lesz jó. Ez nem. És aztán azért mondta, hogy az első nap az legyen az, hogy beleisszuk magunkat a nápolyi életérzésbe, és induljunk el, és aztán végül megnyugodtam, mert hogy láttam, hogy tulajdonképpen Nápoly nem abból az egy kis utcából, ami az szerintem a Nápoly legrosszabb utcája volt, amit kifogtunk, hanem hogy teljesen más Nápoly. És tényleg azt mondják, hogy Nápolyt látni, megszeretni, bár nem, tehát hogy
2: Nápolyt látni és meghalni.
3: Meghalni, igen. Na mindegy, én megszerettem, és biztos vagyok benne, hogy ha egy kicsit nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor vagy mirány akár vissza. Gyerekek nélkül.
2: Rungomáré voltatok, lehet, mentetek le a partra.
3: Persze.
2: Castel d'Oro, minden meg
3: persze.
2: Volt.
3: Csodaszép. Csodaszép. És az nagyon tetszett, hogy ott a spanyol negyednél, ott az egyik este ott vacsoráztunk, sőt az egyik része a klipnek ott forgatódott, és ott összebarátkoztunk azzal az étterem vezetőjével, ahol ezt a részt forgattuk, és a mai napig kapcsolatban vagyunk, nagyon édesek, hogy ők tényleg így magukénak érezték ezt a forgatási, pedig 3 órát töltöttünk náluk, és ott az étterem vezető egy ilyen nagyon zord külsejű forma volt, nagyon nem volt kedves, vagy azt gondoltam, hogy nem kedves, és végül ő lett a legjámborabb és a autentikusabb része az egész nápolyi nyaralásunknak, vagy forgatásunknak, vagy ott töltött időnknek. Ő például minden este a feleségének, aki ott a kasszában volt, amikor arra ment a virágárus, akkor vette egy szál virágot, de a virágárus már bejött, mert tudta, hogy meg fog, tehát hogy ő minden áldott este vesz a feleségének egy szál virágot. De hát, tehát hogy ő otthon van, és ő neki ez így kerek.
2: Maradjunk még a vizualitást, meg a kulisszatitkoknál, a műhelytitkoknál, hogyha videoklipet forgatsz, akkor nem baj, hogyha hallod, hogy milyen tempója van a dalnak, mert hogyha egyébként csak úgy szárazon énekeled, akkor lehet, hogy túl lassan vagy túl gyorsan énekeled. Fülhallgatót nem láttam a füledben. Valaki állt hátul egy ilyen kis hordozható hangszóróval, és közben szólt a dal.
3: Igen, az Ati, vagy néha a Márkó, de néha a lányok, attól függ, hogy éppen kinek volt szabad keze, vagy lehetősége. Vittünk egy ilyen hang, vagy ilyen
2: Bluetooth,
3: hát
2: akármi.
3: Igen, egy ilyen kis mini hangfal volt, és arról szólt mindig a zene. Az első forgatási helyszín az lenn volt a kikötőben. És akkor még nagyon korán volt, hajnali 6 óra volt, vagy 6:45 környéke, és akkor már a halászok azok kint voltak, meg helyenként ott a helyiek ott, vagy akkor mentek haza, vagy akkor mentek bárhová, de hogy azért ott már az éledezett a város, és emlékszem, annyira kellemetlen éreztem magam, hogy hangosan szól a zene, és én meg énekelek rá, és majd mit fognak rólam gondolni, meg annyira, tehát hogy jött a klisé, a szokásos, ki mit fog gondolni, hát a lőtéri kutyát nem érdekelte, hogy én mit csinálok, sőt, leültek volt aki a kávéját, úgy itta meg a reggeli kávét, hogy végignézte ezt az egész. Igen, történés van, szóval nagyon mókás volt, és gyorsan fellazított az egész közeg ebben, hogy ne legyen kellemetlen.
2: Több helyszínen forgathatok, nyilván még ott a kis galériában is, meg mint ahogy említettem, fent a Spanyol negyedben, említetted lent a kikötőt, mindenhol végig forgattátok az egészet, tehát hogy meg legyen a megfelelő nyersanyagmennyiség, mindenhol végig énekeltet, táncolva, jöve, menve.
3: Azért volt koncepciója a forgatásnak, tehát voltak helyszínek, ahol nem, meg ahogy tudtuk, hogy igazából vágóképezés lesz. Például elmentünk a halpiacra, de most oda is tűsarkúba mentem a kis hosszú ruhámban. Tehát,
2: és az ott van az állomás mellett, az a legveszélyesebb része Nápolynak.
3: Persze, úgyhogy nagyon vicces volt, rettegek a madaraktól, na most ott a halpiac tele volt sirályokkal, meg galambokkal minden, ahol a halakról már ne is beszéljünk. És a klipnek van is egy olyan része, amikor ott a bácsi éppen kiszedi a minirákokat, és mondta, hogy jó, hát hogyha forgatás van, akkor az legyen igazi, fogja meg a zsákot, és majd ő beleragja a rágot. És köpni nyelni nem tudtam, persze, akkor mondta az Ati, hogy tessék oda, nem mondom, Ati, légy színe, ne, 45 éves vagyok, hagyd ne kelljen ilyet. És igazából ez lett az egyik legcukibb része a klipnek, nekem legalábbis, mert én tudom, hogy mi van a mögött, hogy éppen a víz vert ki, miközben fogtam azt a zsákot, és mozorogtak a kis rákocskák, de nagyon jó.
2: Ahogy beszélsz róla, nyilván látszik rajtad, meg érződik a hangodon, a mondataidon, hogy egyrészt beleszerettél, másrészt meg te pont úgy nézel ki, mint egy olasz nő.
3: Én is ezt szoktam mondani, most. De most viccet félretéve, tényleg nagyon-nagyon tetszik az az attitűd, ahogy ők élnek, amit esznek, amit isznak, ahogy isznak, és megint csak ez a rózsás dolog, tehát hogy bármi, ami belülről jön, ő azt megéli, kimondja hangosan, vagy éppen bárhogy, ahogy éri, megadja a módját annak, hogy tudjon élvezni ebből az életből valamit.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mihály Réka, énekesnő, előadó művész, kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott jel, köszöntelek még egyszer. Hello!
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem egyenesen Nápolyból, ott pár hónappal ezelőtt voltatok, ott forgattátok a legújabb dalodhoz, a Mese Szép című dalhoz a videóklipet. Dolce Fargentéről már beszéltünk, meg elkezdted ecsetelni, hogy egyébként ez egy régi dal, fiókban volt, csak valahogy sosem tetszett. Mese Szép. Miről szól a dal? Mi a Mese Szép, Réka?
2: A Mese Szép azért Mese Szép, mert mindenkinek más a mese is, meg a szép is, és hogyha ezt összerakjuk, akkor ez egy egész tud lenni, és mert gyerekként ugye hallgatjuk a meséket, amikor anya-apa mesél, vagy csak úgy egyébként az óvónén, vagy bárki, tehát a gyerek mesében él, mesében gondolkodik, és akkor egy olyan világot képzel el, ami számára tökéletes, és sokáig azt gondoltam, hogy ilyen általános szabály van arra, hogy hogyan, mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, ami boldogságot okoz, és aztán így, hát most idővel, vagy a két gyerekem miatt, vagy lehet, hogy mind a kettő miatt, de eljutottam arra a pontra, hogy nem akarom megfogalmazni. Egész egyszerűen azért nem, mert nincs olyan, hogy mi az általános mese, meg mi az általános szép, és valahogy ezt akartam a dalszövegben elmondani, hogy olyan sok lehetőség van megtalálni azt a számodra mese szépet, és hogy nem más szemüvegén keresztül keresgélni, hanem hogy bátran azt mondani, hogy igazából lehet, hogy ez tök csúnya, de nekem ez szép, és hogy el kell jutni, és hiszem azt, hogy minden ember előbb vagy utóbb, ki gyorsabban, ki lassabban, mint mondjuk én, de eljutunk arra a pontra, hogy nem kell megfelelni, nem kell nagyon jónak lenni, hanem a saját hitrendszerünk és szabályrendszerünk szerint megélni ezeket a meseszép pillanatokat.
1: Azt említetted az imént, hogy igazából egy ilyen habkönnyű dalról van szó, hogy akkor itt egy ilyen nyári dal, hogy akkor meseszép, Dolce Fargente, hogy akkor igazából csak élvezzük az életet. Az iménti gondolatok pedig olyan bölcs gondolatok, amit az ember nem tudom, hogyha nagyon sokáig valahol a Távol-Keleten meditál, akkor talán rájön.
2: Hát... nem tudom, lehet, hogy ez egyébként már érlelődött bennem ez az egész gondolatiság, csak még mindig hangosabb volt az, hogy valami miatt le kell csavarnom saját magam hangerejét, vagy mert igazából rájöttem, hogy tulajdonképpen mindannyian ezt csináljuk, hogy egy picit úgy lecsavarjuk saját magunkat, hogy ne legyünk túl okosak, ne legyünk túl szépek, ne legyünk túl vidámak, ne legyünk túl bármilyenek, mert így vagyunk kondicionálva, hogy jó, halljanak bennünket, de nem kell túl üvölteni semmit, meg senkit. És aztán most annyi minden történik így a zenész szakmában is, zenész kollégákkal, és rengeteg tragédia sorban. Most is épp egy nem várt helyzet miatt a kórházban kötöttem ki a kisfiammal, több napon keresztül ott voltunk, hogy ezek mindig ugyanoda a nullpontra helyeznek vissza, amikor is azt mondja az ember, hogy az élet véges, és nincs időnk várni semmire. Tehát, hogy nincs időnk azt mondani, hogy holnap majd megcsinálom, holnap majd nevetek, meg majd holnap majd jobban fog is sütni a nap. Tehát nincs ilyen. Nem. És akkor ezek most annyira aktívan történnek bennem, hogy ezeket nem tudom nem kinyilatkoztatni, vagy nem e szerint élni most már az életemet, és nem is akarom máshogy élni mostantól.
1: Akkor ide kell hoznom egy másikat, egy másik méltán híres mondást, eddig ugye a Dolce Fargente volt, ami olasz, most egy latint teszek ide, ez pedig a Carpe Diem. Mind abból, amit mondtál, ezt szűrtem le, hogy akkor gyerekek, éljük meg az összes pillanatot, ami itt van az orrunk előtt.
2: Igen, és tök nehéz, és én is küzdöm ezzel, de már sokkal jobb helyzetből indulok, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nehéz.
1: Na mindegy is, megszületett a dal, meg a hozzátartozó videóklip, és akkor említettél bizonyos neveket, említettél egy Áront, meg említettél egy Atit, meg hölgyeknek a nevét is mondtad még, meg azt említetted, hogy szövegíró is volt. Szövegben mennyire szóltál bele, itt a kérdés?
2: Hát nagyon, de én semmiben nem úgy szólok bele, hogy egyébként okoskodni próbálok, hanem vagy az van, hogy tiszteletben tartom azt, hogy én ehhez nem értek, és akkor csinálja olyan, aki ért hozzá, de közben meg konkrét ötleteim vannak.
1: Hát persze, hogy vannak. Te vagy az, aki a vására viszi a bőrét. A te szádból jön majd az adal. Igen. Te fogod elénekelni, hogyha nem áll a szádra, amit bárki más megír, akkor még jó, hogy kérsz változtatást.
2: Pontosan így. És egyébként meg lehet, hogy el fog jönni ennek az úton elindulásomnak az a pontja, és lehet, hogy legközelebb, ha jövök, azt fogom mondani, hogy írtam egy szöveget, vagy írtam egy dalt, mert ahogy az előbb is mondtam, hogy így lecsavarjuk magunkat, meg így kondicionáljuk magunkat, ez is egyébként a jelenem része, hogy azt gondolom, hogy nem vagyok elég ahhoz, hogy dalt írjak, nem vagyok elég ahhoz, hogy szöveget írjak, holott meg lehet, hogy nem kéne tökéletesnek lenni, hanem lehet attól is szép, vagy jó, vagy bármi, vagy éppen csak leírom én, és nem másnak mondom, de minden esetre Kis Péterfi Márti, akivel már nagyon régóta együtt dolgozom, ő pont egy olyan szövegíró, akivel lehet ötletelni. Van úgy, hogy teljesen átír egy szöveget, és még hogyha a gyerek dalaimhoz írjuk a szöveget, akkor is képes teljesen félretenni, és egy új lapra, egy új gondolatot végigvezetni.
1: A gyerekdalokról majd a későbbiekben beszélünk, uh-huh. meg az egyéb dalokról, viszont hogyha már behoztad azt, hogy a gyerekök hogy érezték magukat 3 napon keresztül az apjukkal, Nápolyban? A kicsi nyilván nem sokat fogott fel belőle, de a nagyobbik.
2: Hát,
1: a családdal te is ott voltál, csak hogy persze, te dolgoztál közben.
2: Persze, egyébként az Áron nagyon, nagyon gondos apuka, meg pont annyira laza is, úgyhogy a gyerekek végtelenül szeretnek vele időt tölteni, mert apánál vannak szabályok, de sokkal lazább, mint anya, úgyhogy apával lehet lazulni. Apa megengedi a 3. gombócfagyit is, meg még, hogy nem mostunk kezet a pizzaevés előtt, tehát hogy igazából apa csomó mindent megenged, úgyhogy nyilván ez is kell a gyerekeknek, hogy egy ilyen kicsit ilyen szigorúbb anyuka mellett legyen egy ilyen laza apukájuk. Igen, nálam vannak konkrét szabályok. Na de, hogy Adél ezt élvezte, és egyébként meg amikor haza jöttünk, akkor nagyon cuki volt, mert az apukája akkor pont elutazott, vagy volt valami koncert, és akkor mondta, hogy anya nagyon-nagyon hiányzik a ponámba, hogyha őt most egy picit jobban szeretem, és tök cuki, mert ott tényleg összekapcsolódott az Áron a gyerekekkel, hát főleg Adéllal. Meg aztán az utolsó nap, ott lementünk Caprira, ami egy óriási nagy élmény volt. Ott mondtam az Atinak, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk a
1: barlangot?
2: Nem is, hanem hogy megnéznénk a vulkán, meg hogy akkor nézd, meg kicsit túrázunk, és mondta, hogy édes szívem, én nagyon szívesen megmutatom neked a vulkán, megnézhetjük, de hogyha itt van 30 percek a Capri, miért nem oda megyünk le? Mondom, ezt nem tudtam, úgyhogy hogy lehajókáztunk, és na az akkor tényleg volt nekem is egy fél nap pihenésem, amikor a gyerekekkel tudtam a tengerben egy kicsit úszni, meg ott élveztem ezt a Dolce Far Niente-t.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádió. És velem szemben a stúdióban Mihály Réka, énekesnő, előadó művész, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Réka.
2: Szia.
1: Megszületett a legújabb dalod, a hozzátartozó videóklippel, a címe az, hogy Mese szép. Nápolyban forgattátok, nagyon sokat beszéltünk róla, és akkor itt az ideje, hogy most már másról is beszéljünk, például koncertekről. Volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy a Balatonra nem tudok lemenni idén nyáron. Ilyen sok a munka?
2: Sok is, meg sok, igazából igen. Meg így a gyerekek mellett azért ez komolyabb logisztikát igényel, mint sem, hogy elindulunk, leindulunk, de minden esetre azért a munka ahhoz képest, hogy most szülési szabadságon vagyok, valóban nagyon sok, és nem így terveztem, de hála jó Istennek, hogy vannak koncertek is, meg különféle megkeresések is.
1: Gyerekdalok kapcsán mindenféle ilyen gyerköcöknek szóló előadás, mert ugye alapvetően neked legalább két vonalon folyik az életed. Van az, ami a felnőtteknek szól, hát vagy felnőtteknek is szól, meg van az, ami a gyerekeknek szól, vagy gyerekeknek is szól, tehát hogy mi a helyzet a gyerekkoncertekkel?
2: Olyan édesek a gyerekek, a Masné és Pocó a gyerekformációm, amit most már több mint 10 éve csinálok, és ez egy tényleg egy szerelem projekt, tehát ebbe igazából energiát feltétlenül nem kell beletennem, mert hogy ez így magát építi, ez az egész brand. Nagyon szeretik a gyerekek, és szerencsére a szülők is, mert hogy igényes zenélésről van szó, úgyhogy nagyon sok koncertünk is volt most az elmúlt időszakban, és folyamatosan jönnek az új dalötletek. Most például nem voltam hétvégén Farkasházi Réka barátnőm koncertjén, a Tintanyúl koncerten, és sokan mondják, hogy te miért barátkoztok? Hát éppenséggel azért barátkozunk, mert egyrészt nagyon szeretjük egymást. Hogyha van ilyen, hogy felnőttkori barátság, akkor ez egy ilyen áldásos összekapcsolódás a Rékával. És hogy olyan jó volt az ő koncertjük, hogy jött egy ötlet, miközben Adél bulizott. Az elsősorban én a picit altattam, és közben hallgattam a zenekart, úgyhogy most már elkezdtem írni egy közös dalt Rékával, aminek az anyukám barátnője lesz a címe. Egy nagyon jó pofa kis dal, úgyhogy most ezen is dolgozom. Illetve Mihály Réka brand név alatt most megint lett egy ötletem, úgyhogy most egy új dalon is dolgozom, szóval ezt a kettőt nem nagyon lehet külön választani, bár időnként nyilván jobb lenne, mert hogy tényleg két teljesen más lelkületet igényel az egyik, meg a másik, tehát hogy a felnőtt Mihály Réka, meg a gyerekekhez beszélő Mihály Réka, de az a szerencsés helyzet, hogy ha az egyik elindul, akkor az hozza a másik kreativitását, és ilyen értelemben az egész élet, tehát hogy ez egy szerencsés összekapcsolódás, mert hogy eddig a jogászkodás, meg az éneklés volt, amit össze kellett fésülni, most sokkal szerencsésebb, hogy a két zenélést kell összekapcsolnom, és ez nem válik el annyira szét.
1: Az van még az életedben egyébként?
2: Nem, most ez nincs.
1: Mármint a jogászkodás, arra gondolok.
2: Nem, nincs.
1: De és lesz majd még?
2: Nem.
1: Vagy maradunk a zenénél?
2: Tudok erre válaszolni. Igazából most ezt nagyon megélem, hogy babázom, és csak zenélek.
1: Na és akkor

0: Maradjunk a zenénél, benne vagyunk a nyárban, a 40 fokokon remélem túl vagyunk, ilyen nagy hőkupolák már nem jönnek, vagy legalábbis bízom benne, és hát nyilván tele van rendezvényekkel, mindenféle koncertekkel az egész ország, meg hát nem csak határon belül, hanem határon túl is. Otthon énekelni azért az egyel jobb, nem?
1: Igen, most augusztus végén lesz egy masnipocom Szlovákiában is, ami nagyon jó, mert egy gyerekkori barátom, sőt, az ovis nagy szerelmem az egyik szervezője, úgyhogy egy nagyon nagy szlovákiai fesztiválon lesz egy masnipocó koncertem, illetve a születésnapom előtt, szeptember 4-én egy nappal pedig pont Párkányban, ahol születtem, Tóth Veruskával lesz egy nagy koncertünk, sőt még Takás Nikolász is kapcsolódik hozzánk, mert ő is felvidéki, úgyhogy mondta a Veruska, hogy a felvidéki romákkal ő most összekapcsolódott, nagyon nem volt vicces, nyilván ez poénnak szánta, de hogy hallották azt a koncertünket, amikor a Verának itt volt a Várkert Bazárban koncert, és akkor is a Nikolász meg én voltam a vendég előadó, és ez annyira tetszett ott a szervezőknek, hogy azt mondták, hogy ha már Rékával van egy ilyen jó kis együttállás a Verának, akkor azt vigyük el Párkányba, úgyhogy ezt így nagyon megtisztelő.
0: Ilyenkor, amikor ilyen kollaboráció van, hogy ketten vagy hárman mentek föl a színpadra, akkor mindenki a saját dalát énekli, vagy esetleg van olyan, hogy akkor nem tudom, új dal születik, és akkor kettesben, hármasban éneklitek, vagy besegítesz a Verának az akármelyik saját dalában, vagy hogy történik ez?
1: Ez
0: vagy
1: minden is? Változó szokott lenni, itt most saját, ami szólódalom, a saját dalom lesz. Verával úgy határoztunk, és ezt Vera szerette volna, hogy akkor legyen United dalokat énekel. Nekem, mert egyébként meg nagyon szereti, és hogy így az is így kvázi kapcsolódik hozzám, Áronon keresztül, és hogy akkor csinálunk jó néhány United dalt, megcsináltunk két női frontra, nagyon-nagyon jó lett egyébként, meg nyilván van Tina Turner, a Proud Mary, amit együtt fogunk elénekelni, tehát hogy azért vannak, van ilyen is, olyan is.
0: És akkor még egy utolsó kérdés a végére, mert hogy elérkeztünk a beszélgetés végéhez, sajnos említetted, hogy akkor majd szeptember elején lesz koncert, mentek Párkányba, meg egyébként masné és pocó is lesz, erre az évre valami nagy ügy van még tervben, gondolkozol még valamén?
1: Van egy karácsonyi ötletem, és nem saját dalt szeretnék, hanem egy nagyon régi karácsonyi dalt szeretnék swingben megcsinálni. Édesanyám, amikor még élt, ez minden karácsonykor a mennyből az angyalt kellett elénekelni, és már mindenki a szemét forgatta, hogy ezt, ha még egyszer el kell énekelni karácsonykor, megőrülök. és egyszer csak jött egy ilyen ötlet, hogy tök jó lenne valami karácsonyi dal, és igazából írhatnánk egy valamit, de most azt érzem, hogy lélekben most ez egy testhez álló dolog, hogy anyukám tetszik tiszteletére, de hogy meg, hogy a swinghez picit visszanyúlva, hiszen onnan indultam, az vagyok úgy részben, egészben, mindegy, tehát hogy az nagyon én vagyok, és hogy akkor ezt a kettőt összekapcsolva szeretnék egy nagy, és akkor nyilván egy big band-del feljátszani, tehát hogy ez egy nagyobb volumenű projekt lesz majd.
0: Réka, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
1: Köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most jöhet a mai programajánló. Kedv van, már amit hoztál. Szia Laci, Fekete Laci már itt van a stúdióban.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat. És tradíciónk folytatódik, ha kedv, akkor könyvajánlat. Még mindig a sikerlisták csúcsait ostromolja Dan Brown legújabb aktuális regénye, Titkok titka, úgyhogy elhoztam neked is, hát a hallgatóknak is. Én már elolvastam, nagyon-nagyon jó, Robert Langdon professzor ezúttal Prágába utazik, és hát ott aztán mindenféle kalamajkába és veszélyes és izgalmas dolgokba keveredik, úgyhogy nagyon-nagyon fordulatos, hozza a Dan Brown-os jegyeket, izgalmas, pörgős, érdekfeszítő. Én ajánlanám mindenkinek, mondom, olvastam, zseniális, Dan Brown, a Titkok titka.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli. Szia.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában az Egysebb Figyelem Alapítvány programvezetőjével, Gémes Renátával és az idei ország cukormentes tortája, a Szilva Fácska egyik készítőjével, Vadóczi Jenő cukrásszal, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Mihály Réka énekesnővel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra

0: többes?
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Nemzeti Dal Fekete Lacival és a legtehetségesebb hazai zenekarok és énekesek legfrissebb zenéivel. Most egy olyan név újdonsága érkezik, akit az egész ország ismer és szeret. Ő az Artisius és Emerton díjas magyar rapper, dalszövegíró, producer. A listát még hosszasan folytathatnám. Geszti Péter, akit zenei fronton a Repülők és a Jazz Megaz nevű formációkból ismerhetünk. Legfrissebb zenei anyaga körülbelül 2 héttel ezelőtt debütált Ne feküdj le haraggal című dal, ami minden gesztis jegyet magában hordoz. Jókedv, funky hangzás és tuti dalszöveg. Ahogy Geszti Péter közösségi oldalain is olvashatjuk, már elérhető a klip is, egy új poptimista dal sok humorral, öniróniával és egy egyszerű emlékeztetővel. Neves többet, szeres jobban. Ez tehát Geszti Pétertől a Ne feküdj le haraggal, itt

0: Petőfi Rádió, minden magyarém, Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem Nyújtó Sándor, a New Level Empire-ből. Köszöntelek, szia!
1: Hello, üdvözlöm hallgatókat, sziasztok!
0: És hát van itt egy újdonság tőletek, méghozzá Szikora Robival közös új dal, Van még hely. Még mielőtt erre rátérünk, Sanyi, kérlek egy kicsit csak bemelegítésképpen mesélj a nyárról, hogy telik nektek ez szakmailag.
1: Hát most az az időszakunk van, amiről minden zenész álmodik. Nekem ez a kedvenc, amikor megyünk minden nap. Ugye nekem a DJ melók is zajlanak, tehát egészen elképesztő ez a 10-12 nap. Bár az évnek a 70%-a ilyen lenne, mert egy zenész ez éltet, hogy fellép és közönség előtt van színpadon. Úgyhogy nagyon kassz ez az augusztus. Egyébként nem is volt rossz az egész szezon. Sajnos szeptember végén általában véget ér, de addig megyünk, és nagyon boldogok vagyunk.
0: Mondjuk el, hogy ugye itt az újdonság, Van még hely Szikora Robival közös dal, ami hivatalosan augusztus 25-én fog megjelenni, viszont a rádió megkapta tőletek ezt a dalt, és meg is lesz ma a premierje. Egy kicsit mesélj nekünk a dalról, és hát a közös munkáról, Robival.
1: Igen, ugye, hát aki ismeri valamennyire a New Level Empire működését, az tudja, hogy nekünk rengeteg kollabunk volt. Uh-huh. Ebből vannak olyanok, amik nagyon nagy slágerek lettek, és vannak olyanok, amelyek igazából csak megjelentek, mint érdekesség, és általában mi úgy szoktunk dolgozni, hogy úgy szeretnénk kollabot csinálni, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy egyik irányból hallgatjuk, akkor New Level Empire, a másik irányból hallgatjuk, akkor pedig a társunk, és akkor igazi, hogyha ha tényleg mind a kettő arculat benne van egy dalban. Én egyébként, hogy egy a múltra visszatekintek, akkor talán a Republic Valódinál éreztem azt, hogy az nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Nem véletlenül játssza a Republic zenekar is ezt a dalt a saját hangszerelésében. És most is ezt érzem, hogy nagyon szépen sikerült elkapni. Nem igaz, Szikora Robert közös dal, de azért az Ergóról beszéljünk, tehát az Ergónak azt a fajta hangzásvilágát, amivel ő rendelkezik, és mégis megmaradt benne az a elektronikus popzene, ami a New Level-re jellemző. Igazából ugye a mai világban már maga a stúdió felvételek nem úgy zajlanak, mint régen, hogy összegyűlik egyszerre ott mindenki, és akkor egy ilyen levonulva egy kis tanyára elkészíti a felvételt, elzárva a világ elől. Ő is ugye elkészült a demo, az még egy halandzsa angol, utána egy fantasztikus szövegíró, Szepesi Matyi megírta rá a magyar
0: szöveget. Szepesi Matyi, hogyne.
1: Ugye erről azt kell tudni, hogy Artisius díjat kapott tavaly, tehát ő lett az év szövegíró, úgyhogy borzasztó boldogok voltunk, hogy elvállalta velünk való közös munkát. Tehát Szepesi Matyi megírta a magyar szöveget, azt elküldtük Robinak, nagyon tetszett neki, és akkor hozzáírta maga részét, és akkor ő a saját kedvenc stúdiójában elkészítette a felvételt, és akkor azt mi beleillesztettük, tehát idáig olyan túl sokat nem beszélgettünk vele, viszont jött a videóklip forgatás, ami egy óriási élmény volt, ez is 25-e körül fog megjelenni, most vagyok 53 éves, úgyhogy nekem ez nagyon nagy boldogság volt így személyesen együtt dolgozni vele, ugye a klip forgatáson. Csomó szuper sztorit mesélt régről, közelmúltról, úgyhogy tényleg nagyon nagy élmény volt. Egyébként maga a klip is szerintem tök vicces lett. Eleve egy óriási kihívás volt számomra, meg a többi zenésztárs számára, aki vezette ezeket az autókat. Egy jó cimborámtól, aki Lada Klub ott szervez, kaptunk 2 darab Ladát, egy gyönyörű óriási zöld kombi, 1002-es, 1974-es kiadású autóval mentem én. Na hát azért, amikor az ember beleül egy a Ladába, elfelejti azt, hogy abban nincs légkondi, szervó és hasonlók.
0: Hát, hogy de ne viccelj.
1: 30 évvel ezelőtti emlékeim, amin én pont Ladán tanultam vezetni, vagy nem is tudom, hány évvel ezelőtt. Próbáltam előszedni azt a tudást, és akkor amikor rádöbbensz arra, hogy volt ez a pillangó fül ott az autó
0: oldalán. Az ablak, így van.
1: És ez a légkondicionáló gyakorlatilag, és miért tök jól működik amúgy menet közben, csak hát ugye sokat álltunk, mert ugye ment előttünk egy ilyen nagy filmes autó, amin rajta volt a kamera. Uh-huh. A műbérülésbe 50 fokban leutazni a Balatonra, azért egy elég komoly kihívás volt. Na mindegy, de lent már óriási volt az egész. Egyébként ebből részletek majd lesznek a klipben is.
0: Úristen, de jól hangzik. Mindenkinek ajánlanám én is előre a klipet. Nyilván még mi se láttuk, de ha majd megjelenik, akkor megnézzük. Még zárásként, mielőtt meghallgatjuk, annyiba avasd be minket, Sanyi, hogy még mik vannak a nyárra, hogy bírjátok? Egy címszavakban mesélj egy kicsit még.
1: Hát még a héten ugye van balatoni fellépésünk, Csopak, aztán pedig megyünk Ráckevére, Sátoralja új helyre, meg még azt hiszem van valami, azt elfelejtettem, és akkor vannak a DJ fellépéseim, azok még Siófokon a plázson, 2, csak ezen a héten, aztán van kis tartsa például a Pest megyében található, de Csopakon DJ-ként is fogok majd lépni. Szóval jó kis menet, remélem, hogy a rádióhallgatók közül sok-sok emberrel találkozni fogok majd a helyszíneken.
0: Úgy legyen, én kívánok neked még sok időt, kitartást, Sanyi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hallgassátok szeretettel.
0: Itt a Petőfin, tehát szól a Van még hely, a New Level Empire újdonsága, Szikora Robival kiegészülve. Fogadj sok szeretettel!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Nemzeti Dal, viszont ahogy az lenni szokott ebben a műsorban, ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Bogi, Bércsesi Robi, valamint Szentkirályi Gyuri, és fókuszban a Tiszta Fényű című újdonság. Köszöntelek titeket, mindenkit a stúdióban.
1: Hello!
2: Hello!
3: Sziasztok, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
0: Még mielőtt itt boncolgatjuk pár percben a Tiszta Fényű című újdonságot, hát meséljetek erről az együttállásról. Hogyan találtatok egymásra? Nem tudom, hogy ki kezdje. Robi, Bogi vagy Gyuri?
1: Akkor elkezdem én.
0: Jól van.
1: Gyurit Pajor Tamás révén ismertem meg. Aztán egyszer csak így a semmiből átküldte nekem a Tiszta Fényű című dalnak a demóját, ami már akkor is teljes egészében készen volt, szövegileg, zeneileg. Bevallom, először nemet mondtam a felkérésre, hogy énekeljem el ezt a dalt, mert ugye nem igazán éneklem másoknak a szerzeményeit. Ez nálam egy ilyen policy volt.
0: Elvi dolog.
1: De aztán másnap ráírtam a Gyuri, hogy meggondoltam magamat, mert egyrészt a refrén nem megy ki a fejemből, ez a jó, hogy ezt mondja most egy hangot legbelül. A másik pedig az, hogy annyira passzolt a jelenleg élethelyzetemmel, hogy igazából nem titok, hogy én 20 éven keresztül egy egészen más világban éltem, és most 6 éve vagyok drogoktól mentes, és hát ez a 6 év hosszú idő, de a lelki sebek még nem teljesen gyógyultak be, amit magamnak okoztam, és ez a dal számomra egy ilyen enyhítő dolog, mint egy ilyen balzsam, amikor eléneklem, vagy meghallgatom, és nagyon jól esik énekelni és hallgatni, és ezért elvállaltam ezt a dalt.
0: Mivel egészítené ki Bogi, valamint Gyuri? Nem, Bogi, akkor kezdjük veled. Milyen volt a munka?
3: Igazából csodás volt. Zökkenőmentes, profi, egyszerű és nagyszerű. Nekem ez nagy öröm, hogy együtt énekelhetek a Robival. Gyurival pedig, hát a dal kapcsán ismerkedtünk meg. Szerintem te nem tudhattad, hogy én ki vagyok, vagy létezek, vagy mi a fenét csinálok, de aztán a Robi téged is abszolút meggyőzött a személyem felől. Úgyhogy valahogy így összejöttünk.
4: Csak annyiban egészíteném ki, hogy nem a Robi győzött meg a Bogival kapcsolatban, nem ő saját maga, mert akkor valóban én nem hallgattam a Bogit korábban, mint kiderült, az egyik lányom hallgatott téged, és egy idol voltál neki, meg minden, úgyhogy ez külön érdekes, mert ez csak most derült ki. És viszont amikor meghallottam, hogy a Bogi hogyan, milyen attitűddel, milyen mágban énekel, akkor úgy éreztem, hogy ez stimmel, és a Robi ötlete, hogy pont a Bogi legyen, az minden szempontból passzol, és jó lesz ez a dolog, és tényleg valóban egy nagyon ilyen meant to be érzésem volt, hogy ennek tényleg így kellett lennie, mert nagyon könnyű volt létrehozni mindent, és tényleg ez úgy visszaigazolta azt, hogy ez egy nagyon jó kis dolog.
0: Meséljetek egy kicsit a dal mélységeiről, mi inspirált és miről szól ez a dal.
4: Vannak dolgok, amik megmaradnak az ember életében, és vagy miközben megmaradnak, akár évtizedeken keresztül, ezek letisztulnak, konkrétabban, megfogalmazottabb módon vannak már jelen. És én is így elkezdtem gondolkodni, hogy végül is most igen, ez a dal persze valamiképp a nyár benne van, én mindig is nagyon szerettem a nyarat, de valamiképp egy ilyen általános dolog is benne van azzal kapcsolatban, amit talán úgy tud, talán nem sablonos megfogalmazás, hogy az élet csodája valahol az ember, amikor ugye erről azért elég sok szó esik mostanában, hogy mindfulness, igen. Hogy megélni a pillanatot, mert tulajdonképpen mindenkinek ott vannak a lehetőségek arra, hogy valami csodaként megélni egy pillanatot, például egy nyári pillanatot.
3: Abszolút. Ezzel kapcsolatban lenne egy nagyon bölcs gondolatom. Találtam egy olyan definíciót arra a kérdésre, hogy mitől jó egy dal. Hát ugye sokan kutatják, hogy a ritmus, a harmónia, a szöveg, és képzeljétek el, ezt szerintem nektek is tetszeni fog. Erre az a jó válasz, hogy akkor jó egy dal, hogyha képes megváltoztatni egy ember életét.
4: Igen, pontosan.
0: Na, még csak címszavakban a beszélgetés végén, mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin. Kit, hol láthatunk, hallhatunk még a nyáron, csak Dióhéjban tényleg? Vannak-e koncert, dátumok, esetleg bármi?
3: Hát én megyek a saját zenekarommal majd a győri bornapokra. Aha. Augusztus 28-án lesz egy francia sanzon estem Veszprémben, és szeptember első hetét pedig Koreában fogom tölteni a saját zenekarommal egy showcase fesztiválon, ami igazából az lesz nekem remélhetőleg a nyaralás és az öröm. Persze minden koncert öröm, de hogy olyan régen nem voltunk így a zenekarral külföldön, meg nem töltöttünk ennyire sok időt együtt, hogy ezt azért abszolút egy ilyen kiemelt eseménynek tartom a zenekar életében.
0: Robi, idén leszel 50, mesélj!
1: Bizony, szeptember 12-én fogom betölteni az 50-et, pontosan aznap, és a Magyar Zeneházában lesz egy szerzői estem, egy egyszálgitáros, kicsit színházas est, ahol kétszer egy órában, egy szünettel közötte, az eddigi 33 éves dalszerzői pályafutásomnak a dalaiból állítottam össze két nagy csokorra valót, és időrendi sorrendbe fogok haladni.
0: Nagyon
1: tehát
0: jó.
1: A legelső dalommal kezdem, és a legutóbbi írtal fogom befejezni a műsort, és közben persze lesznek sztorik, eredett történetek, elmesélem, így hát így sommázom az eddigi életemet, az első 50 évet.
0: Nagyon-nagyon jól hangzik. És Gyuri?
4: Hát én egy dolgot tudnék mondani, ami egy más jellegű projektnek a része, de ráadásul nem is tudom rendesen a dátumot.
0: Nem is baj, csak mondd el, ami.
4: Ez egy klezmer zenekar, és van egy nagyon kedves vendégművészünk, Lisztes Jenő, aki egy világhírű cimbalomművész, és az ő klezmer szvittjét, fantáziáját fogjuk eljátszani a Frankel Leó zsinagógában. Azt hiszem szeptember 12-ben, nem akarok ilyeséget mondani, és hát inkább róla beszélnék, hogy egy olyan művész, meg szintén ő is egy nagyon kedves és klassz ember, aki valóban újra is átértelmezte a cimbalmot, és nagyon-nagyon érdekes és újszerű hatásokat, jazzes, vagy klasszikus hatásokat vitt be a játékába, és ezért mindenkinek ajánlom ezt a koncertet is.
0: Hát én további nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük, hogy itt lehettünk, és tiszta fényűre fel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Nemzeti Dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem egyik kedvenc duóm, Stone Sober, köszöntelek titeket!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, hello, hello!
0: Kubik, Jenny és Urbán, Gyuri. Hát mikrofonon kívül beszéltük, hogy azért bőven belecsaptatok a nyárba, de ha jól tudom, most van egy pici idő pihenni, aztán már is rátérünk a dalra, egy kicsit meséljetek.
1: Igen, most egy ilyen, hát körülbelül 2,5-3 hetes pihenő időszakasz következik az életünkben, ezt követően pedig EU turnéra indulunk, amely Ausztriát, Németországot, Svájcot, Franciaországot, Olaszországot és Horvátországot is érinteni fogja, és ha minden igaz, 3 hétig folyamatosan minden nap koncertezni fogunk.
0: Hát akkor erre tényleg rá kell pihenni. Igen, Gyuri?
2: Igen, igen. Nagyon minimális megszakításokat, de lényegében igen, igen. Kb. 1-2 napunk lesz összesen.
0: Fú, azt a mindenit nagyon-nagyon belevágtatok. Ugye akkor találkoztunk legutóbb, mikor tavaly megjelent az Unreason Season című lemez. Csodálatos bakeliten is, nekünk is hoztatok. Nagyon szépen köszönjük megint. Na hát... meséljetek, hogy azóta zenei fronton mi volt, most nem koncert, itt az új dal. Hogy vagytok így alkotás fronton?
1: Remekül, ismét a tavalyi taktikát alkalmaztuk igazából, tehát folyamatos koncertezés mellett, hát írjuk az új dalokat, és készül az újabb nagy lemez.
0: Komolyan?
2: Igen. Jövő év elején fog megjelenni ő is, és ez lesz a nátok most bemutatandó dal, a legelső
0: ízenítő
2: az új anyagból.
1: Az előfutár, az Insane Hex.
0: Meséljetek róla.
1: Még tulajdonképpen nem csak az albumnak az előfutára, hanem gyakorlatilag az európai turnénak és a névadója, címadója, tehát most nagyon-nagyon nagy a nyomás az Insane Hexen, amit itt a hátán visz ez a dal. És hát maga a szerzemény, az tulajdonképpen ismét egy ilyen kombinált ének, enyém a fő ének, azonban mindketten énekelünk benne, és gyakorlatilag ezekről az élettrükkökről és fordulatos csavarokról szól, illetve arról, hogy ne legyen túl késő, és kapjunk észbe, és éljünk egy trükkös és jó életet.
0: Óriási! Na hát mindenki cselekedjen időben, hogyha titeket a turnén el akar majd kapni 2026-ban. Egyébként én még emlékszem arra is, hogy amikor legelőször jöttetek ide, nem tudom sajnos, hogy mi volt már a dal címe, de hát nekünk már közös múltunk van. Gondoltátok volna akkor, hogy európai turnéra indultok. Egy kicsit erről beszélgessünk.
1: Egy kicsit reméltük talán.
2: Bíztunk benne.
1: Igen. Voltak ilyen előjelek. Egy-egy kisebb, ilyen 3-4, esetlegesen 5 napos európai kimerészkedésünk. Uh-huh. Ugyanígy a korábban egyik bemutató dalunk, a Liquid Power is ilyen volt, hogy turnéra vittük, és akkor így neveztük el a turnét, és akkor próbálkoztunk. De az, hogy ilyen 3 hétig tartó kavalkád ilyen rövid időn belül összejön, ez még a mi várakozásainkat is egy picit talán felülmúlta, azt mondhatom.
2: Ja, de egy tök jó visszacsatolás, hogy nagyon nem lőttünk mellé így a kijelölt útvonallal, és ez így működhet.
0: Egyébként izgultok? Hát én erre rákérdeznék, hát csak egy európai turné, első európai turnéről beszélünk.
2: Min izguljunk?
0: Nem, semmi.
2: Általában ilyen technikai dolgokon szokott egy kis izgi lenni, hogy nehogy valami kábelnek gondja legyen, nehogy valami állvány megadja magát.
1: Nehogy valami hangszer eltűnjön az autóból esetleg, de...
2: Igen.
1: Inkább én azt mondom, hogy izgatott vagyok, és várakozásokkal teli.
0: Mekkora munka ez nektek, és egyáltalán milyen stáb van mögöttetek, vagy mindent magatoknak kezeltek most?
2: A technikai felét teljesen mi csináljuk, tehát mi megyünk, mi vezetünk, mi játszunk, mi pakolunk el, stb.
1: Mi is mörcsözünk.
2: Igen, igen.
0: A mörcs is,
1: Igen, tehát a bakeliteket, pólókat, mindent mi is árulunk.
2: Tisztasor, nagyon jó. És egy nagyobb élmény, mert direktben találkozhatunk a újdonsült hallgatókkal, vagy a visszatérőkkel. Azonban most annyi segítségünk volt, hogy a külföldi bookingot egy külföldi cég csinálta ezúttal. Ez egy viszonylag újabb együttműködés, de elég jó munkát csinálnak. Mi meg nagyon hálásak vagyunk nekik.
0: Óriási, ez tehát a 2026, még mielőtt meghallgatjuk itt a dalt, a Petőfin az Insane Hexet. Hogy érzitek magatokat olyan tekintetben, hogy még azért hátra van a nyárból, ez ugye 2026-ban lesz, még vannak lemeztervek is, de hogyha 2 héttel későbbre tekintünk, láthatunk, hallhatunk még titeket valahol a nyáron?
1: A nyáron? Sajnos már nagy eséllyel nem. Ez egy meglepő fordulat, mert ugye indul szeptember 10-én ez a turné, és most arra vagyunk optimalizálva végül is. Ezt követően viszont, ami egy jó hír a hallgatóknak, hogy a turnéről hazaérkezve friss formával és nagyon bejátszott formával egy budapesti turné turné záró eseményt tartunk. Ráadásul ez lesz a Szonszóver zenekar 5. születésnapja is, úgyhogy megkoronázzuk ezt a turnét, azt hiszem, itthon Budapesten.
0: Tudtam én, hogy erre még rá kell kérdezni. Mindig kiderül valami új dátum. Hát Cseni, Gyuri, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További sok sikert, kitartást, és ebben a 2 hétben hát talán pihenni is tudtok majd.
1: Köszönjük szépen, rajta leszünk.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenélnek, mint tehát a Stone Sober, ez tőlük az újdonság, ami tehát az új lemez előfutára, az Insane Hex, itt a Petőfin.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott, megtelt az előkészítő stúdió, itt van velem Rácz Gergő, köszöntelek.
1: Én is köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
0: Lassan ez az újdonság címe, viszont még mielőtt ebbe belemegyünk, nagyon-nagyon jó meghallgattam. Hogyan telik a nyár? Csak címszavakban.
1: Koncertek, család, zeneírás, együttműködések.
0: Sűrűnek hangzik, ez pont elég teendő.
1: Pont jó.
0: Legutóbbi albumod, ha jól tudom, a Bűn 2024-es.
1: Így van.
0: Viszont most itt van ez az igazi, figyelj, én felírtam magamnak, olvadós, ez a szó jutott róla eszembe. Füllet, nyári és olvadós. Nagyon-nagyon tetszik a Lassan című dal. Augusztus 7-én debütált, és itt átadom a szót egy kicsit az inspirációról, a készülésről. Aztán majd a klipről is mesél.
1: Hát nekem a ritka, hát hogyha nagyon belemeltünk ilyen szakmai dologba, nem akarok nagyon, csak egy picit, hogy dúros dalaim gyakorlatilag a koncertműsoromban nincsenek. Tehát ugye mindegyik mollos.
0: Igen.
1: Alapvetően pedig sokszor érintek nem csak társadalmi témát, legfőképpen kapcsolati témákat szoktam, de azokat inkább a fonák részét, tehát azt, ami nem stimmel, mert hát ez vagyok én, tehát hogy az érzelmi életem az, ahogy eljutottam idáig, ahol most vagyok, nagyon sok tüske maradt bennem, és azokat fogalmazom meg. Hogyha viszont a pozitív részét akarom nézni, az abszolút az, ami ebben a dalban van. Tehát, hogy a vonzódás, tehát, hogy az a része a kapcsolatnak, az mindig egy vidám része. Tehát, hogy a többi érzelmi része, én azt gondolom, hogy maga a, nem tudom, a szerelem, az életem, az mindig inkább egy problémás dolog volt, aha, mert az függéssel jár, ez egy kapcsolati függőségé alakul, amikor az ember nagyon szeret

0: és akkor vár valamit a másiktól, ami nem pont úgy történik, és akkor az a csalódásokkal jár. De én azt gondolom, hogy ez a része, ez nem lehet egy boldog, dúros nyári dal, viszont az a része, hogy valaki megtetszik, az igen. Tehát szóval, hogy amiről a dal szól, az igen. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy elkezdtünk dolgozni Árgyó Petivel, aki nekem egy nagyon régi barátom, és nem dolgoztunk nagyon sokáig együtt. Juniorral dolgozott, és egyszer csak így előkerült, hogy csináljunk már valamit, és akkor hozott egy alapot, ami ez a vidámabb hangvételű ragatonos alap, amit ő nagyon szeret, és akkor én úgy gondoltam, hogy én a dalszövegben így tudok hozzátenni. Úgyhogy így alakult ki ez a dal, és amikor nagyjából elkészült, akkor megmutattam Burai Krisz barátomnak, hogy mit szól hozzá, mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, és akkor megkérdeztem, hogy van-e kedve egy kicsi részben így hozzátenni egy ilyen feat erejéig, és akkor abszolút szívesen belevetette magát, és ez egy egész gyors munka volt már vele, és szerintem nagyon jó az, amit így hozzátett, úgyhogy készítettünk hozzá egy szintén nagyon jó hangulatú videoklippet
1: a Lupán.
0: Ott szintén ugye rendezőként meg vágóként szintén így belefolytam. Megkértük Ovári Kingát, mert úgy szétnéztünk, hogy kik most, akik így jelen vannak, mint szépségek, és akkor így megtaláltuk a Miss Universe Hungary-nek az egyik udvarhölgyét, aki úgy nagyon úgy gondoltuk, hogy passzolna a videoklipbe. Nagyon örültünk, hogy eljött, és tényleg egy nagyon jó forgatás volt. Ott volt a lányom, eljött, ő is szerepelt a klipben, meg a Burénak a kisfia is.
1: Igen, valamint a gyerekek is így van.
0: És egyébként meg a Krisztiánnál, akikkel összefutottam, mert az ő stúdiójában mindig ilyen nagy élet van, akkor ők ott mondták, hogy hoznak egyébként egy kompletten egy olyan társaságot, akik majd ott buliznak, úgyhogy egyébként ott nyitva volt a indiánéknak ez a helye, és akkor ott fogyasztottunk, és igazából tényleg a buli van megörökítve, mert tényleg ott nagyon jól éreztük magunkat, és én azt gondolom, hogy ez így át is jön a
1: hogyne, a látszik, klipen. Hogy tényleg.
0: Vittünk egy-két sátrat, ott már nem volt ott az egész társaság, de nagyon nagy röhögések voltak, szóval jó volt.
1: Na, még mielőtt meghallgatjuk, egy kicsit kérlek, mesélj nekem a nyári tervekről, valamint ugye említettük a Bűn című albumodat, az 2024-es. Esetleg, ha a jövőben nézünk, akkor készülsz-e már újabb lemezzel is?
0: Hát úgy készülök, hogy most több dallal párhuzamosan, és az, hogy lesz-e olyan tematika, ami miatt én ezekből összeállítok egy EP-t, vagy egy albumot, az most majd meglátjuk, mert volt már egy tematika, amit kitaláltam, és most lehet, hogy azt mégsem akarom végigvinni, mert én is úgy vagyok vele, hogy amin így végig visz a flow, azt szeretem. Hogy és a Bűn esetében ugye az egy fontos dolog volt, hogy nagyon elkezdtem azt így magamban elemezgetni, meg beszélgetni másokkal arról, hogy mi ez. Tehát, hogy van-e abszolút értéke, meg van-e abszolút ideje annak, hogy mit gondolunk jónak és rossznak. És az, hogy mennyire nem koherens dolog ez. Se a földrajzi elhelyezkedését annak, hogy hol számít valami jónak vagy rossznak, sem az időben, hogy most melyik korban számít jónak. De egy dologot biztosan láttam, hogy van egy ilyen sor az album, hogy itt a bűnért jár a jutalom. Tehát az, hogy nagyon sokat viszont azt látom, hogy nagyon sokszor jutalmazva vannak azok, akik a legnagyobb kanyhalók, és ezt mindenképpen bele akartam tenni, hogy sokszor az embernek lelki furdalása van a saját élete miatt, és közben vannak, akiknek semmiért nincs lelki furdalás,
1: igen.
0: És közben nagyon tudnak érvényesülni, és akkor az ember így fölteszi magának a kérdést, hogy akkor most hol a határ, és valahol az a határ, hogy az ember belül hogy érzi magát úgy, hogy egyensúlyban van saját magával és a saját értékrendjével. Ezt feszegettem azon az albumon, most na hát az ember mindig változik, most más témáim lesznek.
1: Izgatottan várjuk, Gergő, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert, és várunk vissza szeretettel bármikor.
0: Köszi szépen, sziasztok!
1: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk tehát Rácz Gergő Buraival kiegészülve, ez a Lassan itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
4: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos művészeti, mondjuk úgy, hogy összművészeti fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az idén 22. alkalommal megrendezésre kerülő Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz idén is, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszöntöm a hallgatókat, szia.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy 22. alkalom, ezt említettem. Hát tetemes hagyománya van már ennek a fesztiválnak, nyugodtan mondhatjuk.
2: Igen, és ez alatt a nagyon sok minden megváltozott, vagy sok víz lefolyt a Dunán, és de múltkor azon gondolkodtam, hogy olyan ez, mint a szerzetes élet. Hogy általában meg szokták tőlem kérdezni azt, hogy miért lettél szerzetes, és akkor erre már 28 év szerzetesség után azt szoktam mondani, hogy inkább az a kérdés, hogy miért maradok, ha egyáltalán. Ja. És hogy talán az Arcus Temporum is így már felnőtt, vagy apám 25 éves volt, amikor én születtem, tehát már majdnem gyereke lehetne, és az a kérdés, hogy miért érdemes megszervezni, vagy megcsinálni újra meg újra, de csináljuk.
1: Azon gondolkodom közben, és akkor most kicsit felülről nézek rá a szerzetesi életre, magára az életre, és a pannonhalmi bencéseknek az életére, hogy nyilván mindenki életében vannak bizonyos pontok, amikre vár, hogy az majd elérkezik. És az legyen, nem tudom, egy napi elcsendesülés, egy imádság, nem tudom, egy várva várt utazás, vagy egy évről évre megrendezésre kerülő fesztivál. Tehát, hogy ezek miatt gondolom, ti ezeket a bizonyos intervallumokat, ezt az egy évet, nem tudom, ezt az egy hetet, vagy tök mindegy, hogy miről beszélünk, másképp élitek meg, mint mi a rohanó világban, ezeket a kis sarkpontokat.
2: Azt hiszem, hogy az idő az a monostorban is rohan, meg a világ is körülöttünk, meg néha bennünk is, de az biztos, hogy hogyan lehet megragadni a fesztiválnak ezt a három napját úgy, ami egy kicsit megmaradt továbbiakban, ezen sokat gondolkodtunk. Általában a kulturális irodában, ahol szervezzük a fesztivált, ott az időszámítás az úgy van, hogy Arcus előtt, Arcus után, de mind a kettő az Arcusszal kapcsolatos munkákat jelent. Aha. Viszont mi azt döntöttük, hogy a közönséggel egész év folyamán más módon kapcsolatban akarunk maradni, és ezért létrehoztunk egy Arcus baráti kört, ami nekünk is azt jelenti, hogy nem pusztán a munkákat látjuk évközben, hanem ott látjuk mindig azokat az embereket, akik évente nagyon várnak arra, hogy erre a három napra visszajöhessenek Pannonhalmára, és nekem nagyon sokat jelent, hogy pillanatok alatt egy nagyon komoly Arcus baráti kör, azaz egy közösség nem létrejött, mert az megvolt, hanem közösséggé szerveződött, hálózatosodott.
1: Most az van, hogyha kimondom azt, hogy monostor, vagy kolostor, vagy bármilyen ilyen vallásos, vagy spirituális hely, akkor a képzeletemben, vagy szerintem a legtöbb ember képzeletében megjelenik egy ilyen zárt közösség, ahová csak nagyon ritkán és nagyon kevesek, az avatottak, a beavatottak tehetik be a lábukat. Nyilván sok száz évvel ezelőtt gondolom, hogy a bencéseknek a közege is ilyen volt. Aztán egyszer csak hoztatok egy ilyen döntést, hogy akkor persze ez megvan nekünk, és akkor mi itt mondjuk úgy, hogy elbújunk idézőjelben a világ elől a saját kis szertartásainkkal, szeánszainkkal, de aztán jött egy ilyen, hogy miért ne nyithatnánk ki jobban?
2: Ugye az az érték, ami így a falak mögött van, az a csend, az Istenre figyelés, de még egy harmadik a közösség. És nyilván ez olyan, mint egy család. Amikor eltévednek látogatók a monostorban, és véletlenül betalálnak jönni a mi folyosónkra, vagy az ebédlőbe, akkor ha valaki harapósabb, akkor csak magában. Aha. Azt szoktam mondani, hogy mikor jártam én a ti nappalitokban. Aha. De nem mondja neki, mert inkább ez egy ilyen jó összehasonlítható dolog, hogy kellenek azok a privát terek. De arra jött rá a szeretes közösség, hogy a csend, a közösség, az Istennel a kapcsolat, az más emberek számára is érték, és vágynak rá, és hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez, nem akkor elsősorban, ha én beszélek róla, hogy én hogyan élem meg a csendet, hanem hogyha megnyitom azt a teret, vagy azt a tapasztalatot, amely nekem ezzel kapcsolatos, és beengedem oda azokat az embereket, akik erre vágynak. És ez különböző módokon történt, a 19. század végén ez volt az iskola, a tudomány, de a 20. század végén, vagy a 21. század elején a kultúrán keresztül pont ez a fesztiválunk volt az.
1: amikor elhatároztátok, vagy az alapítók elhatározták, hogy kinyitják a monostort, és akkor jöhetnek az emberek, akkor le kellett ülni egy ilyen tervrajzzal, hogy ide még bejöhetnek, ide már nem, itt még csinálunk koncertet, ott már nem fogunk, mert az nagyon a miénk. Tehát, hogy ezt nyilván át kellettem gondolni, hogy mennyire engedi be az ember a saját életébe, a saját intim szférájába, és most a közösségről beszélek, a kívülállókat, a világiakat.
2: Ez így van, és most is minden alkalommal valójában a szerzetes közösség döntést is hoz azzal kapcsolatban, hogy mit lehet és mit nem. Például mondok egyet, a szerzetes közösség ebédlőjébe alapvetően nem lehet bejönni. Most megjelent egy könyv az ebédlőről, ezt be is fogjuk mutatni, és természetesen most csinálunk egy vezetést, de arra, hogy bármilyen külső ember beléphessen a barokk ebédlőbe, arra a főapát helyettesének, a perjelnek, Márkatyának kell mind a mai napig engedélyt adnia. Azt meg, csak halkan jegyzem meg, hogy mint én 100 évvel ezelőttig, hát hölgy, az nem is léphetett be, kivéve, hogyha mondjuk a Mária Terézia bejöhetett volna ebédelni a bencésekkel, ő nem akart, és de ez időközben persze változott, de hát ez úgy van, vagy ugyanígy döntést kellett hoznunk azzal kapcsolatban, hogy a bazilikában van koncert, de hogy milyen színpadot, mit szabad építeni, szabad-e két napon keresztül egy verseny, hangverseny zongorát tárolni az emelt szentélybe, ami egyébként az Istennel való találkozásnak a par excellence helye. Ezeket meg kell hozni, ezek a döntéseket, és nekem az segít, hogy a szerzetes közösséggel erről jól lehet beszélni, meg az előjárók is ele vannak, hogy néha hoznak olyan döntést, amivel nekem segítenek.
1: Vagy nem értesz egyet?
2: Hát az előfordulhat, de most egyébként idén nem volt ilyen döntés.
1: Volt már olyan, amióta művészeti vezető vagy, vagy részt veszel ebben a bizonyos fesztiválban, hogy valamiért nagyon harcoltál, hogy de azt mindenképpen kellene, azt még nyissuk ki azt a teret, és az előjárók azt mondták, hogy Konrád, vagy nem tudom, testvér, nyilván ezt mondja,
2: Konrád.
1: Azt már nem.
2: Valójában én jobb belátásra tértem, mert ez idén is volt egy ilyen. Terveztünk, hogy egy laza szabadtéri jazz koncert lehetne a Bazilika előtt, amely a fesztiválnak a nyitónapján, az első nap, nagyon jó koncert lesz, az első koncert a Bazilikában lesz, és hogy akkor utána ott a monosterületi téren egy kis jazz lehetne. És nem a jazzzel van a baj, az abszolút befér a monostorba, az időponttal, meg azzal, hogy akkor 10 óra 30 perckor este a bencések közül a közösségben már többen alszanak, és hogy olyan az akusztikája ennek a térnek, hogy a suttogást is lehet hallani. És ilyen módon a közösségi szempont abszolút felülírja, és én örülök, hogy a szerzetes közösség ebből a szempontból egyébként képes határokat szabni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre Pannonhalmán, szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre. Szóval a fesztiválnak a művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, szervusz.
3: Köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy mit, hogyan lehet kinyitni, mi az, ami beférhet, és hogyan változott az elmúlt években, akár a terek, akár a látogatók viszonya a fesztiválhoz, és még egy kérdés a látogatók viszonyához, vagy az ember jelleméhez úgy alapvetően, hogyha bemehetek valahová, legyen az egy múzeum, legyen az egy nem tudom, Buckingham palota példa, hogyha beengedik az ember, akkor persze tudja, hogy akkor itt szabad, ott a biztonság, nem mehet tovább, de mindig van az emberben ilyen titkos vágy, hogy akkor besurranhatnék, van, észreveszik, nem veszik. Ilyenek előfordultak egy év?
3: Előfordulnak, erre különböző technikák vannak. Érdekes, mert azért a spirituális töltet, vagy nem tudom én, a hely, azért ebben nagyon eligazító tud lenni. Mondok egy példát, a monostornak a kerengője, ugye Mátyás király építette 15. század, abban van egy udvar, egy ciszternával, zöld növényekkel, és az a csend helye. És oda az nem lehet bemenni. És valójában persze sokszor megkérdezik, hogy miért nem, és akkor azt mondjuk, hogy ha mi nem őriznénk a csendet ott abban a monostor szívében, akkor te, amikor csendet keresel, akkor nem találnád meg. És hogy így bevonni az embereket abba, hogy ezek közös kincsünk. Panohama valójában Magyarországnak egy közös kincse 1000 éve, ami ránk van bízva, de mindenki, azt szeretnénk, ha mindenki kicsit otthon érezné magát, vagy tudná, hogy ez az övé is, hogy várjuk őket. Ez a közös felelősség azért, hogy itt megőrizzük együtt a csendet, ezt az épületet szép állapotban őrizzük meg együtt, vagy ez a kultúrának, a találkozásnak a helye legyen. Hát ez olyan, mint az iskola, hogy nem nyomatni kell a szabályokat, hanem meghívni az embereket, vagy a gyerekeket a közös gondolkodásra, az együttműködésre, és megtalálni, hogy ezek bizony közös értékeink.
2: A hívószót, az idei hívószót most ki is mondtad az iménti mondatodban, ez az iskola, mindjárt foglalkozunk vele, de még előtte egy kicsit még felülről nézzünk rá. Azt említettem, amikor elkezdtük a beszélgetést egy jó 20 perccel, 25 perccel ezelőtt, hogy összművészeti fesztiválról van szó. Említettél jazzt. Igen, beleférhet a jazz az Arcus Temporumban, meg beleférhet a vallásosság, meg beleférhet egyébként, hát nem tudom, a Rolling Stones-on kívül szinte minden. Vagy a Rolling Stones is. Azért az menő lenne, hogyha a Pannonhalmi Bencés apátságban egy Rolling Stones koncert lenne.
3: Van egy-kettő, a listámon van egy-kettő, mert akit szeretnék meghívni.
2: Ott a Rolling Stones is.
3: Még van egy-két klasszikus előadó is, akiket szívesen várnék. Ugye a fesztiválnak 4 pillére van, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás. És a másik nagy jellemzője ennek a fesztiválnak 22 éve, hogy a kortárs és a klasszikus művészet párhuzamára, vagy párbeszédére épít. Zenében idén Bach és Kurták György, akinek idén ünnepeljük a 100. születésnapját, az ő zenéjük beszélget egymással, az irodalomban Parti Nagy Lajos és a 10 éve meghalt Eszterházi Péter műveit rakjuk egymás mellé, Parti Nagy Lajos ott is lesz Pannonhalmán. A képzőművészetben az iskola a téma egyébként, és Iskola láthatáron címmel van egy kortárs képzőművészeti kiállításunk, és fiatal művészek jönnek, de itt lesz Nádler Istvánnak is a képe. Hát a spiritualitás az pedig az adja egyrészt a fesztivál programjának az alapra ütemét, az imádságok, illetőleg szerzetesek, például az iskolában is, kínálnak fel olyan programokat, ahol egy kicsit spirituálisan, elcsendesedve, mélyebbre nézve tudnak a fesztivál vendégek az iskolával foglalkozni.
2: Mindjárt foglalkozunk a koncertekkel, meg a különböző egyetemisták által létrehozott performanszokkal, hiszen azok is lesznek, meg mindenféle jelenetek. Már nem egy házasságból, olyan is van, meg iskola. Amikor azt olvastam, Iskola a láthatáron, akkor nekem egyből eszembe jutott Ottlik Géza Iskola a határon című műve. Nem tudom, hogy mennyire van áthallás.
3: Abszolút. A regény címe inspirálta a kiállítás címét.
2: Még mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, azt említetted az imént, hogy a szerzeteseknek a napi rutinja adja meg az egész fesztiválnak a menetét. Az a bizonyos rutin, amit a szerzetesek ott végrehajtanak, az gondolom ugyanúgy zárt marad. Tehát egy reggeli imádságba, nem tudom, egy esti imádságba azért a látogatók nem nézhetnek be.
3: De ezt szeretnénk, erre hívjuk őket, a reggeli imádság 6 órakor van, és nem a szerzetes közösség vendégszeretete fog határt szabni a látogatók létszámának, valószínűleg az ő saját napi programjuk, de nagyon várjuk nyitottan a vendégeket, akár reggel a 6 órás imádságra, akár délben az 1 órás, este a 6 órai imádságra, és én azt is szeretem, hogy a vendégek ilyenkor addig merészkednek el, amíg az igényeik is a tűrés határuk, vagy nem tudom én, az engedi. Tehát vannak olyanok, akik, ugye az imádság közben mi sok felállunk, leülünk, meghajlunk, van, aki csak a testével kapcsolódik be, van olyan, aki azt mondja, hogy hallgatom, jelen vagyok, van, aki könyvet visz, van, aki még a száját is kinyitja és énekel velünk. Tehát ez aki ahogyan akar, egyet szeretnénk elkerülni, hogy úgy érezzék a vendégek, hogy mi valamit rájuk szeretnénk oktrojálni, mi meg szeretnénk őket meghívni, és mindenki addig merészkedik el ebben a szent térben, ameddig ő komfortos, és ameddig ő szeretne.
2: És pont erre kérdeztem volna rá, hogy ha vendégek vannak, nézők vannak, egyéb résztvevők vannak, akik nem szoktak ott lenni ezeken a bevett imádságokon, vagy szertartásokon, akkor másképp csináltok? Elővesztek, nem tudom, egy ünneplő ruhát, vagy más a szertartás menete, csak azért, hogy akkor lássák, hogy nekünk ilyen is van. Egyébként a hétköznapokban nem ilyet szoktunk csinálni.
3: Nem, ezt nem illik. A liturgiának nyilván van egy teátrális mozzanata, de ezt semmiképpen nem szabad erőltetni. A rutin és a hagyomány, inkább úgy mondom, az megtart, és egyébként az nekem nagyon fontos, hogy én tudom azt, hogy nekem a hétköznapoknak a liturgiája mennyit jelent, és tudom azt, hogy ez a liturgia ez képes hordozni. A szeretes testvéreknek az énekében én bízhatok, hétköznap is működik, ünnepnapon is fog működni. Persze van az ünnepélyességnek olyan foka, hogy az orgona többet szól, az már csak azért is, mert hogy többen vagyunk a templomban, de azt szeretnénk, hogyha ezekben a különleges napokban tényleg átélnék a hozzánk érkező emberek, hogy minden nap ezt csináljuk. Egy szempont, 1000 éve minden nap imádkozunk Magyarországért. Ezt nem ebben a 3 napban kezdjük el, de elmondjuk az embereknek, hogy aki akar, ezen a 3 napon a déli imádságon csatlakozhat hozzánk.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz. Augusztus 21-e és 23-a között, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Sziasztok.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Programokról még kevesebbet, ha bár említetted, hogy amióta a fesztivál létezik, azóta egyébként az fő vonal hívószó az életetekben, hogy a klasszikusok és a kortársak legyenek egymás mellétéve. És említetted már, hogy van képzőművészet, van zene, van irodalom, és természetesen spiritualitás is. A spiritualitásba egyébként most egy hirtelen eszembe jutott a klasszikus és a kortárs, hogy fér bele?
3: Hát szukcesszíven talán. Azzal indul a fesztivál, hogy két nagy öreg, Kornis Péter és Várszegi Asztrik emeritus főapát beszélget egymással iskoláról, tapasztalatokról. Mind a ketten iskolateremtő egyéniségek, és azt gondolom, hogy a spiritualitásuk is meghatározó. Mert ha Asztrik főapát úrra gondolok, akkor semmiképpen nem a pusztán a klasszikát kötöm hozzá, abszolút a megújulást és a kortárs gondolkodást is.
2: Pont azért kérdeztem, mert hogy egyébként, hogyha valami nagyon keveset, vagy semmit nem változott az elmúlt évszázadokban, az a vallás, illetve a különböző szerzetesi rendeknek az élete. Tehát, hogy ott igazából, ami volt 600 évvel ezelőtt, körülbelül ugyanazok a napi rutinok, ugyanazok az imádságok, ugyanazok vannak, mint amik voltak.
3: Mondjuk ez az épületre is igaz, mert hogy légkondi nincsen, az biztos. 300 éve építették a barokk épületet, ők azért tudták, hogy vastag falakat kell csinálni. Azért én azt gondolom, hogy valójában ez egy kortárs teológiai gondolat is, hogy a minket körülvevő társadalmi valóság az egy olyan hely, amit folyamatosan fürkészni kell, mert Isten ezen a társadalmi valóságon keresztül is beszél hozzánk. És hogyha mi csak a hagyományban maradunk, akkor valójában nem csak a jelennel veszítjük el a kapcsolatot, hanem a jelenben hozzánk szóló Istennel is. És ezért a kortárs emberekkel való párbeszéd, a kortárs kultúrával való párbeszéd az elengedhetetlen, hogyha a hivatásunkhoz hűek akarunk lenni, és persze emellett azt az imádságot, meditációt, zsoltárokat, amelyek az egyház életét 2000 éve meghatározzák, azokat persze nem csak, hogy visszük magunkkal, de értékként őrizzük is.
2: Egyébként, hogyha belegondolok az elmúlt évszázadok világi és vallásos gondolkodásába, tehát, hogy a vallási vezetők, és elég, hogyha a katolikus egyházra gondolok, elég sok mindentől elzárkóztak, még mielőtt az be lett bizonyítva a nagy hódítások korában, a heliocentrikus világkép korában, és aztán utána valahogy mégis elfogadták, sőt, üdvözölték és magukévá tették. Ugyanígy történt Ferenc pápa esetében, amikor a tudományt beemelte a vallásos szertartásokba és gondolkodásba.
3: Jön egy olyan mondás, hogy az egyházat a konzervatívak őrizték meg, és a progresszívek vitték előre, sőt, mentették meg. Ha csak ma nézzük, Leó pápa nem olyan régen jelentetett meg egy pápai iratot, egy enciklikát, arról, hogy a mesterséges intelligencia korában a világ és az egyház milyen kihívásokkal néz szembe. És meg kell, hogy mondjam, hogy én régen olvastam egy ennyire szórakoztató és ennyire izgalmas olvasmányt, most ilyen hangos könyvben hallgatom, és fantasztikus válaszok vannak benne, sőt, nem csak válaszok, hanem kérdésfeltevés, tépelődés, útkeresés. Nagyon-nagyon élvezem.
2: És az már csak hozzáadott érték, hogy ugye a pápa is megjelenik most már a különböző közösségi oldalakon, ami korábban nem volt, és az unokaöcsém hívta fel rá pár hónappal ezelőtt a figyelmemet, hogy pont egy olyan Nike cipőt szeretnék, mint amit a pápának a lábán láttam.
3: Igen, ez amerikai és lévén, én nem tudom, de ez tényleg bejárta a világot. Én egyébként nagyon remélem, azt gondolom, hogy Ferenc pápa azzal, hogy a perifériára hívta fel a figyelmet, és nagyon erős profétai szavakkal beszélt a szegénységről, ő azt mondta, hogy az egyház igazi tanító mestere, és hogy az evangéliumot, akik ma nekünk elmondják, azok a szegények. És a Leó pápa a maga egy kicsit ilyen szerény módján, de a nagyon erős gesztusaival ezt az irányt folytatja, és nagyon kemény szavakkal beszél a mesterséges intelligencia korában az emberi szívtelenségről, a háborúról, az érzéketlenségről, ami nem csak a minket körülvevő világban, hanem magában az egyházban is benne van.
2: Spiritualitásról beszélgettünk, ez is fontos pillére az Arcus Temporumnak, forduljunk rá gyorsan arra, hogy akkor képzőművészet. Az is lesz.
3: Ugye az iskola a téma, és van egy időszaki kiállításunk, amelynek a címe, ahogy említettük, iskola láthatáron, és amely az embernevelést próbálja valahogyan feldolgozni, mert szerintem, ha valami megújulásra szüksége van ma az iskoláknak, akkor az, hogy újra felfedezzük azt, hogy az utunk az az emberen, a gyereken és a tanáron keresztül vezet. Közösséget kell építenünk, de az a valóság, ami ma a hozzánk érkező gyerekekben van, ami ma a nálunk tanító tanárokban van, ami ma a hozzánk érkező gyerekek szüleiben van, tehetünk úgy, mint hogy nem ez lenne a valóság, és hozhatunk nagy elképzeléseket, de az utunk az rajtuk keresztül vezet. Ezt egyébként a kortárs pedagógia már többször felismerte, és ezt próbáljuk bemutatni kortárs művészek segítségével.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya, icipici szünet után folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A film

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz augusztus 21-e és 23-a között. Szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, már programok kapcsán is az elmúlt szűk 3-4 órában, viszont zenei programokról még nem beszéltünk, és hát nyilván ez az egyik nem mondom, hogy látványosabb, mert nyilván, hogyha a képzőművészeti kiállítás van, az is látványos, de amikor megjelenik egy zenekar, és akkor ott előadja vagy Bach, vagy Kurtág műveit, akkor az nem csak hallható, hanem látható is.
2: És különleges terekben, mert végig kísérjük a Manasról legfontosabb helyszíneit. A nyitó koncert a Bazilikában lesz, záró koncert a Bazilikában lesz. A második koncert, ugye összesen 5 koncert van, az a dísztermemben lesz a gimnáziumban. A harmadik koncert, vagy a negyedik koncert, az pedig a negyedik koncert az éppen a Boldogasszony kápolnában lesz, amely egy nagyon intim tér, és egy fantasztikus Bachnak a Goldberg variációit fogja előadni egy végtelenül tehetséges fiatal zongorista, Berec Misi. És ez egyébként jellemzi a fesztivált is, hogy művészeti vezetőnk Keller András nagyon tehetséges fiatal zenészeket is meghívott, és hát itt vannak velünk a nagy öregek. Külföldi fellépőink is lesznek. Mária Huszman például egy német szoprán énekes, fantasztikus, tehetséges énekes. De szóval itthonról és külföldről kiváló zenészek, főleg kamaraformációban, én nagyon izgalmasnak tartom.
1: Beszéltünk zenéről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy irodalom is lesz. És akkor itt meg kell említeni azt is, hogy jó, hát kicsit távoli a képzett társítás, de Jászai Mari is ott lesz nálatok.
2: Az a helyzet, hogy a fesztiválnak a második napja az irodalmi programok, és hagyományosan van egy beszélgetés egy szerzővel, illetőleg egy felolvasó színházi előadás. Idén, akinek a munkásságára összpontosítunk, az Eszterházi Péter, 10 éve hunyt el, és Parti Nagy Lajos, és Pánfalvi Eszter és Mácsai Pali előadásában Eszterházinak a műveiből fogunk, Asnyálmiri napló, illetőleg az abban felidézett egyéb művekből fogunk egy felolvasó színházi előadást hallgatni, és Parti Nagy Lajossal pedig Bazsányi Sándor esztéta beszélget.
1: Többek között azért említettem Jászai Marit, mert hogy ugye Mácsai Pál, Jászai Mari és Kossuth díjas.
2: Kivel? Fantasztikus, egyébként ha sorolni kellene a díjakat, akkor tényleg Mácsai Pali a fesztiválnak már több év óta visszatérő házigazdája. Sőt, azt mondhatom, hogy amikor gondolkodunk arról, hogy milyen lesz a következő fesztivál, a művészeti vezetők között van ő, annyira barátunk, és annyira érti, hogy mi ez a fesztivál.
1: Egy-két dolgot nem említettünk még a programokkal kapcsolatban, habár egyszer már utaltam rá, hogy bizonyos egyetemisták megérkeznek majd hozzátok, és akkor ott mindenféle performance.

0: szok lesznek, vagy happeningek.
1: Ezt én a képzőművészet kapcsán tartom számon, de egyébként lehetne tényleg színház is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szubjektív vélemény, de az éves kortárs programsorozatban az Arcusnak az elmúlt 3 évben, vagy 4 évben ezek a performanszai, amit fiatalok csinálnak, azok az éves kortárs programsorozat kiemelkedő eseményei voltak Magyarországon, és erre egyébként a közönség is rájött. Az idei performance az ismét Mélyi József kurátorságával jön létre, az SFE-nek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, illetőleg a Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói, illetőleg fiatal végzett művészek fognak elgondolkodni. Most éppen az iskoláról, és nyilván a performance-nak mindig két aspektusa van. Az egyik az, hogy egy valóságot valahogy a mélyebben ragadnak meg, másrészt pedig bevonják a közönséget. Idén is számíthatunk arra, hogy akik erre a kortárs művészeti alkotásra eljönnek, nem fognak külső nézői maradni ennek a történésnek.
0: 22. alkalommal került át megrendezésre, idén már az Arcus Temporum, és nyilván folyamatosan fejlődött az elmúlt években. Nem lehet mindig ugyanazt csinálni, nem lehet mindig töltött káposztát tenni, vagy most ide tettem egy ilyen hasonlatot, vagy allegóriát, tök mindegy. Szóval évről évre meg kell újulnia minden egyes fesztiválnak, minden egyes, nem tudom, előadásnak. Nyilván az Arcus Temporumnak is.
1: Beletaláltál, mert idén lesz food truck.
0: Pedig hasraütésből mondtam a töltött káposztát.
1: Hát az emberhez a hasán keresztül megy az út. Lesz food truck, és mint hogy az iskola éve van, meghívtuk a vendégeket arra, hogy a diákkonyhán is kipróbálják a Pannonhalmi főapátság konyhájának igazán kiemelkedő alkotásait.
0: Mik lesznek azok, tudhatjuk, vagy nagyon titok?
1: Ez egyelőre még születőben van.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy egyébként persze bazilika, persze díszterem, stb. Mindenféle helyszínek, de van ott nálatok egy hely, ahol el lehet tévedni, hogyha az embernek nincs idegen vezetője, talán fogalmazok így Pannonhalmán, a labirintusban is lesz program.
1: Lesz program, a labirintus az lent van az arborétumban. Az arborétum egy nagyon-nagyon fontos hely, nem csak azért, mert szép növények vannak benne és zöld, hanem azért is, mert csendben lehet lenni, és ez egy kulturális öröksége a főapátságnak. Van egy spirituális ösvény, amelyen vezetést fogunk tartani, illetőleg lent a levendula, jól ismert levendula és gyógynövénykert mellett van ez a bizonyos labirintus, mely inkább arról szól, hogyha az ember egy kérdéssel bemegy, akkor járja automatikusan ezt az utat, amely hol közelebb vezet a középponthoz, hol pedig távolabb, de az biztos, hogy nem jön ki úgy, hogy egy kicsit ne változott volna meg. Esetleg még a kérdésére is választ talált.
0: Hát, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor szerintem nagyon sokan kopogtatnának ott nálatok, és cetlit is lépnélek, hogy mehetek
1: én. Vannak, akik ezt már felfedezték maguknak, és ők visszatérnek.
0: Utolsó kérdések egyike a végére, most már ez pedig legyen az. Ugye a tied a spirituális ösvény, ha minden jól megy. Csak ennyi feladatod lesz most az idei Arcus Temporumon? Idézőjelben.
1: Van a szokásos stand-upom, az pedig a főapátság talán Magyarország orgonában a leggazdagabb hegy csúcsa, és 8 orgonánk van, és Kis Zsolttal, a főapátságnak a zenei művészeti vezetőjével, az a Bazilika karnagyával, és Erdődi Orsolyával, aki a zenei főtanácsadónk, ővel vezettünk 3-an egy sétát, ahol nem csak az orgonákról beszélünk, illetőleg orgonazenét hallunk, hanem a főapátság kortárs képzőművészeti gyűjteményéből is válogatok olyan képeket, amelyek valahogyan aktuálisak, felráznak, megráznak, vagy valamiképpen a zenéhez kapcsolódnak.
0: Kész vagytok mindennel? Most már csak el kell indítani 21-én a fesztivált?
1: Nagyon jól állunk. Nyilván most a jegyértékesítéssel foglalkozunk, és hát nagyon örülök annak, hogy nagy az érdeklődés, és tényleg szeretettel várjuk a vendégeket augusztus 21-23 között Pannonhalmán az Arcus Temporum Fesztiválon.
0: Konrád atya, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét!
1: Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a szerda más, mint a többi, mert hogy holnaptól már indul a hosszú hétvége. Augusztus 19-ét írunk. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Bernadette, az Everflash és a Chain Bridge pop csapata is jön. A kezdés pedig már is a Heavy Brains-re bízzuk. Ez a szerethetetlen.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyért.